0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudom

Öröm teli a reggel, szemhét csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élveszt, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Zajlik a biztonság hete, még lehet regisztrálni a teszted akcióra, nyugaton felhős, keleten napos idő várható. Demeter Tia vagyok. Zajlik a jubileumi 10. biztonság hete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádióknak Jenei Attila, Amabiz kommunikációs vezetője.
2: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat. Őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
1: Keddig lehet regisztrálni az idei teszed hulladékgyűjtő akcióra. A kezdeményezést idén október 12-e és 18-a között tartják. Az ország legnagyobb szemétszedési akciójának célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára. Népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot, közölt az élő környezetért felelős minisztérium. Regisztrálni a szelektálok.hu oldalon lehet. Véget ért a parlagfű szezon csúcs időszaka. A lehűlés az elmúlt napokban országszerte mérsékelte a pollen koncentrációt, az allergiások azonban még nem lélegezhetnek fel. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint a Tiszántúlon a napokban akár még nagyon magas koncentráció is előfordulhat. Itt erős tüneteket is tapasztalhatnak a parlagfűre érzékenyek. Jövőre augusztus 1-én rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat. Ez lesz majd a 24 fordulós világbajnoki sorozat 13. állomása. A nagydíjakat 22 országban bonyolítják le, derül ki a most nyilvánosságra hozott 2027-es versenynaptárból. A 6 helyet a szezonban 10 sprint futamos hétvégét tartanak. Egy hideg front éri el hazánkat, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon növekedhet meg a felhőzet. Esők, záporok is kialakulhatnak ezeken a tájakon. A keleti-délkeleti országrészben viszont még a napsütésé lesz a főszerep, itt csak a délutáni esti órákban lehet borultabb az idő. Sok helyen lehet élénk a légmozgás. A legmelegebb órákban a Dunántúlon 18-20 fokra, keleten-délkeleten viszont akár 30 fok körüli csúcsokra is készülhetünk. Éjjel 9-17 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túlélesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: zenék, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Készül a város fa katasztere. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ötszáz belvárosi fa felmérésével megkezdődött a Dunaújváros digitális fa kataszterének kialakítása. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló program célja, hogy az önkormányzat pontos képet kapjon a város zöld vagyonáról, és ennek alapján tudatosabban tervezhesse a faápolási és zöld felületi feladatokat. Első körben a Dózsa-György út és a Kossuth-Lajos utca közötti belvárosi területen 500 fát mértek fel. Az adatbázis tartalmazza többek között a fa fajtáját, méreteit, egészségi állapotát és a szükséges fenntartási feladatokat. A pontos nyilvántartás segíthet abban is, hogy a faápolási munkákat előre tervezhetően és célzottan végezzék el. További részletek a város weboldalán. Megérkeztek az Iváncsán elvégzett vízvizsgálatok eredményei. Az 55 helyszínen furt és ásott kutakból vett minták egyikében sem volt kimutatható NMP szennyeződés. Molnár Tibor polgármester közlése szerint a kontrollvizsgálatokat a jövőben is folytatják. A mintavételeket és az elemzéseket a Bálint Analitika Kft. Végezte. A polgármester megköszönte a laboratórium munkáját és a lakossági együttműködést is, írja a FEOL. Az őszi és téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, hogy az étkezés igényléséhez nyilatkozatot kell benyújtani akkor is, ha ezt a szülő korábban, vagyis májusban már megtette. A nyilatkozat leadásának határideje október 12-e. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkeztetést. A nyilatkozat megtalálható a dunaújváros.hu weboldalon. Az ebédjegyeket az étkezés megkezdése előtt a kérelmezők a megadott időpontban a humán szolgáltatási főosztály szociális osztályán vehetik át. Akadályoztatás esetén a szülő vagy más törvényes képviselő által megbízott személy számára az étel elvitele írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. Szombaton az Öreghegyi Közösségi Házban kezdődött az őszi városrészi egészségnapok sorozata. Az egészségnap során többek között kardiológiai, bőrgyógyászati és csontsűrűség vizsgálaton is részt vehettek a fehérváriak. A szűrővizsgálatokkal a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet, miközben számos feladatot egyetlen délelőtt alatt elvégezhettek a résztvevők, írja a FEOL. Zolta Tiborné született Ipacs Emilia Erzsébet, és Zolta Tibor 1966. augusztus 20-án fogadott egymásnak örök hűséget. 60 évvel később, ugyanazon a napon, már a gyémánt lakodalmukat ünnepelték. Emilia és Tibor történetében azonban talán nem is a 60-as száma legszebb, hanem mindaz, ami mögötte van, egy élet, amely két külön ember történeteként kezdődött, majd idővel egy egész család történetévé vált. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodókat és rovarhoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madárgyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online. 50 éves jubileumát ünnepli az Intercisza Múzeum állandó kiállítása. A Dunaújvárosi Múzeum ebből az alkalomból ünnepi konferenciát rendez október 1-én. Az Állandó múlt változó jelen című rendezvény délelőtt 10 órakor kezdődik az Intercisza Múzeumban. A program során az elmúlt 5 évtizedre tekintenek vissza, és felidézik az állandó kiállítás történetének fontosabb állomásait. Emellett arról is szó lesz, hogyan változott a múzeum és annak szerepe az elmúlt évtizedekben. A konferenciára előzetes regisztráció szükséges. A részvételi szándékot az intercisamuse@gmail.com címre lehet jelezni. A részletes programot később teszi közzé az intézmény. 100 éves jubileumot ünnepeltek szeptember 8-án a Kálvária dombon. A Budaiki Kálvária 14 keresztúti stációját 1926-ban Pruhászka Otokár püspök szentelte fel. A Boli Jernő székesfehérvári szobrászművész által készített alkotások azóta is meghatározó részei voltak a több évszázados kegyhelynek. A jubileumi eseményen Spányi Antal megyés püspök vezetésével imádságos keresztútjárást tartottak, majd Mózesi Gergely, egyházmegyei levéltár igazgató tartott előadást, a Kálvária kiépülésének és a kegyhely életében betöltött szerepének történetéről. Az ünnepség végén megkoszorúzták Pruhászka Otokár püspök Zarándok udvaron álló szobrát, írja Feol. Nyárbúcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszerési akciót október 12 és 18 között. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása környezetük megtisztításába. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a programhoz kétféleképpen lehet csatlakozni, önkéntesként vagy koordinátorként. Továbbá a diákok a Teszed keretében 5 vagy 8 óra közösségi szolgálatot teljesíthetnek a kötelező 50-ből. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Itt Fejérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit és vonzóbbá tegyék a vidéki életet. A kézi papír alapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta online is rögzíteni kell a forgalmukat. Az első napokban 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugta adatát küldte be. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a kötelezettség teljesítésére a pénztárgép portálon és az e-pénztárgép applikációban van lehetőség. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a nap. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működéshez legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Ismét elindítja a 14 és 19 év közötti fiataloknak szóló kreatív íráskurzusát a Fiatal Írók Szövetsége. A FIS Junior elnevezésű képzésre innen Fejér vármegyéből is. Olyan fiatalok jelentkezését várják, akik érdeklődnek az irodalom és a szépírás iránt. Rendelkeznek már saját szöveggel és szeretnék fejleszteni kreatív írói készségeiket. A kurzusnak a Petőfi Irodalmi Múzeum ad otthont, a jelentkezési határidő 2026. szeptember 15-e kedd éjfél. A meteorológusok szerint egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Reggel 8 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Délután 19-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 17-e van, csütörtök, Zsófia napja nekik és a szülinaposoknak is. Lehet dobni egy üzenetet akár, vagy Viber üzenetet, és hívni is lehet a 0620 55 55 155-ös számot. Rögtön a Spice Girls, most pedig Cillian az Amazing-el. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok.

Rest FM, a legjobb zenék az éterben, a popot, dance váltja, és egy harmadik műfaj, amelynek ráadásul ma van a világnapja. Persze ez csak szóban, hiszen nálunk többnyire a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen pop, rock, funky, dance, R&B, hip-hop zenéi szólnak. Viszont ma van a country zene világnapja, amelyet most Michael Gray The Weeknd-jével ünneplünk. Itt a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Hidegfront érkezik, de egyre inkább úgy tűnik, hogy csak az ország nyugati felére és a dunántúli régiókba. Keleten marad a meleg, ott 30, nyugaton csak 20 fok lesz, részletek a hírek végén. A country zene világnapján pedig Blake Shelton, az egyik legnagyobb amerikai country star és felesége, Gwen Stefani érkezik a hírek után. Nobody but you a besten.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Hidegfront érkezik észak-nyugat felől, ezért ott már helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Új módszert fejlesztett ki a mobil lefedettség mérésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az új eljárással az autóval nem megközelíthető helyeken, így például a kerékpárutakon is ellenőrizhető a térerő. A hatóság hangsúlyozta, hazánkban 4000 kilométernyi épített kerékpárut van, és fontos, hogy ezeken a területeken is megfelelő legyen a mobil hálózat, például navigáció vagy segítségkérés miatt. 2 év után tér vissza az Operaház színpadára a Kalóz című darab a Magyar Nemzeti Balett előadásában. A produkció szeptember 25-e és október 11-e között 7 alkalommal látható a Magyar Állami Operaházban. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a változásban a szülőknek fontos szerepe van, mert azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papír alapú olvasással fejlesztik a szövegértést. Csaknem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 000, a nettó 523 000 forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. Több mint 400 mobipont vált elérhetővé a MOL-Bubi használók számára. A BKK fokozatosan vonja be a közösségi és saját tulajdonú rollerek, kerékpárok tárolására szolgáló mobipontokat a MOL-Bubi szolgáltatásba. A mostani fejlesztés ennek a bővítésnek a része. A sűrűbb állomás hálózatnak köszönhetően számos helyen akár 100-150 méterenként is lesz olyan állomás, ahol közbringát lehet felvenni vagy leadni. A BKK tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik. Idén ősszel még további 400 mobiponttal egészülhet ki a hálózat, 2027 elejére pedig már összesen több mint 1100 helyszínen lehet felvenni és letenni a bringákat a fővárosban. Országszerte reggelikkel és uzsonnákkal várt a szerdán a fenntartható közlekedést választókat őszi Bringázza munkába kampánya keretében a Magyar Kerékpáros Klub. A közösségi akció célja, hogy megköszönjék azok döntését, akik két keréken indulnak munkába vagy iskolába, egyúttal rávilágítsanak arra, hogy a kerékpár egyszerű és kényelmes része lehet a mindennapi városi közlekedésnek. A kampányhoz kapcsolódva az érdeklődők a Bringázza munkába applikáción keresztül őszi kihívásokhoz is csatlakozhatnak.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség, köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség Magyarország teljes területén. A szeptember 16-a és 22-e között zajló roadpol akcióban elsősorban a passzív biztonsági eszközök használatát vizsgálják, ellenőrzik a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek szabályos használatát, valamint a motorosok és segédmotorosok bukósisakját is. Az akció Dunaújvárost és Fejérvár megyét is érinti, ezért a következő napokban a város útjain és környék forgalmasabb szakaszain is számítani lehet rendőri ellenőrzésekre. Szülésfelkészítő foglalkozás sorozat indul október 6-án a Dunaújvárosi Kórházban. A keddenként megrendezendő ingyenes alkalmon a kismamák és kísérőik a szülésről, a várandóságról, az újszülött ellátásról és az új élethelyzetről is hasznos információkat kaphatnak. A résztvevők megismerhetik a szülészeti osztály dolgozóit, miközben több terület szakemberei tartanak interaktív előadásokat. Szó lesz többek között a várandóság alatti testi változásokról, az életmódról és a vizsgálatokról, valamint arról is, mikor érdemes elindulni a szülőszobára, és mit célszerű magukkal vinni a kismamáknak. A leendő első osztályosokat és családjaikat várják a Magdába hívogató programra. A Bocskai István Református Oktatási Központ tagintézménye október 9-én pénteken 8 óra 15 perccel mutatja be az iskolát a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek. A program során a gyerekek megismerkedhetnek az iskola épületével, a tantermekkel és a leendő tanítóikkal is. A szervezők kérik, hogy aki részt szeretne venni a programon, lehetőség szerint előzetesen regisztráljon. Szeptember 19-én kezdődik az őszi lomtalanítás Dunaújvárosban. A lomokat reggel 8 és déli 12 óra között lehet elhelyezni a kijelölt gyűjtőpontokon. A szolgáltatás ezúttal a Technikum város részt érinti, akinek nem megfelelő a szombati időpont vagy más típusú hulladéktól szeretne megszabadulni, annak továbbra is lehetősége van a Dunaújvárosi hulladékudvar használatára a Budai Nagyantal út 2 szám alatt. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása a környezetük megtisztításába. Jóha tudják a Fejér megyeiek is, hogy a programhoz kétféleképpen lehet csatlakozni, önkéntesként vagy koordinátorként. Továbbá a diákok a Teszed keretében 5 vagy 8 óra közösségi szolgálatot teljesíthetnek a kötelező 50-ből. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Végül az időjárásról. Egy hidegfront érkezik északnyugat felől, amelynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton számíthatunk a hűvösebb időre.
1: Ellenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Don't have to

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 17-én csütörtökön. Hidegfront jön, de főleg az ország nyugati felére és a Dunántúlra hoz lehűlést és csapadékot. Zápor, zivatar, hevesebb zivatar sem kizárt ott. A reggel 9-17 fok körüli, napközben pedig 18-30 fokot mérhetünk. Továbbra is délkeleten marad melegebb az idő, oda kevesebb jut felhőből és esőből is. És már is itt egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Robbie Williams jön és a Rock DJ a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatok kérdése és hetet üt az óra. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Az utonlévőktől jöhet már a közlekedési info. Én pedig biztosan játszom majd a Lighthouse Family slágerét. És jön Vastag Csaba is.
2: Vár, hogy kérném, úgy sem felnél.
1: Rövid, de hasznos, informatív szünet, aztán a legjobb zenék szólnak újból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
4: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
0: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség Magyarország teljes területén. A szeptember 16-a és 22-e között zajló roadpol akcióban elsősorban a passzív biztonsági eszközök használatát vizsgálják, ellenőrzik a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek szabályos használatát, valamint a motorosok és segédmotorosok bukós isakját is. Az akció Dunaújvárost és Fejérvár megyét is érinti, ezért a következő napokban a város útjain és környék forgalmasabb szakaszain is számítani lehet rendőri ellenőrzésekre. Megkapták elmaradt augusztusi munkabérüket a Dunai Vasmű érintett dolgozói. A késedelem oka az volt, hogy a költségek finanszírozásához szükséges kormányhatározat csak szeptember 11-én jelent meg. Az állam legfeljebb 657 millió forintot biztosít a felmerült költségek fedezésére. A bérek rendeződtek, a Vasmű hosszabb távú sorsa azonban továbbra is bizonytalan, az értékesítési kísérletek eddig nem hoztak eredményt. Szülésfelkészítő foglalkozás sorozat indul október 6-án a Dunaújvárosi Kórházban. A keddenként megrendezendő ingyenes alkalmon a kismamák és kísérőik a szülésről, a várandóságról, az újszülött ellátásról és az új élethelyzetről is hasznos információkat kaphatnak. A résztvevők megismerhetik a szülészeti osztály dolgozóit, miközben több terület szakemberei tartanak interaktív előadásokat. Szó lesz többek között a várandóság alatti testi változásokról, az életmódról és a vizsgálatokról, valamint arról is, mikor érdemes elindulni a szülőszobára, és mit célszerű magukkal vinni a kismamáknak. A leendő első osztályosokat és családjaikat várják a Magdába hívogató programra. A Bocskai István Református Oktatási Központ tagintézménye október 9-én pénteken 8 óra 15 perccel mutatja be az iskolát a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek. A program során a gyerekek megismerkedhetnek az iskola épületével, a tantermekkel és a leendő tanítóikkal is. A szervezők kérik, hogy aki részt szeretne venni a programon, lehetőség szerint előzetesen regisztráljon. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása környezetük megtisztításába. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy a programhoz kétféleképpen lehet csatlakozni, önkéntesként vagy koordinátorként. Továbbá a diákok a Teszed keretében 5 vagy 8 óra közösségi szolgálatot teljesíthetnek a kötelező 50-ből. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök merüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Végül az időjárásról. Egy hidegfront érkezik északnyugat felől, amelynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton számíthatunk a hűvösebb időre.
0: Említést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 17-én csütörtökön sok boldogságot, Zsófiák, Isten éltesse a szülinaposokat. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ebben az órában az ausztrál Savage Garden, nem sokára Fat Joe és Ashanti, most pedig a Buddy Rockers jön az I Like The Way-el, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 17-e a mai dátum, 2013-ban pedig ezen a napon jelent meg a GTA 5 című videójáték, melyben fontos szerepe van a 90-es és 2000-es évek zenéinek is. Ugye, hogyha a játékon belül bármilyen járműbe beülünk, ott válthatunk rádiót, és akár a most érkező Fat Joe és Ashanti sláger is felcsendülhet. Egyébként a videójátékból érkezik a 6. széria, a világ legdrágább számítógépes játéka, idén november 19-én jelenik majd meg.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, mindjárt 7:30. Friss hírek, aztán jön a tangadal, Sziszkótól a Tong Song. Békés Csaba környékén még nyugodtan tangára lehet akár vetkőzni, mert ott marad a 30 fok körüli maximum. A hidegfront csak a nyugati ország részt és a Dunántúlt érinti, ott viszont alig lesz 20 fok majd, és több felhő az égen, illetve zápor zivatar. Részletek a hírekben, aztán zenélünk tovább.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Hidegfront érkezik északnyugat felől, ezért ott már helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. A Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódva új múzeumpedagógiai foglalkozást kínál az iskolásoknak a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. A rendhagyó történelem órán a diákok megismerkedhetnek a csata legfontosabb részleteivel, valamint a korszak hadviselésével, főbb katona típusaival és fegyvereivel. A foglalkozásra 12 és 18 év közötti diákokat várnak. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. Új módszert fejlesztett ki a mobil lefedettség mérésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az új eljárással az autóval nem megközelíthető helyeken, így például a kerékpárutakon is ellenőrizhető a térerő. A hatóság hangsúlyozta, hazánkban 4000 kilométernyi épített kerékpárut van, és fontos, hogy ezeken a területeken is megfelelő legyen a mobil hálózat, például navigáció vagy segítségkérés miatt. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. A nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. 2 év után tér vissza az Operaház színpadára a Kalóz című darab a Magyar Nemzeti Balett előadásában. A produkció szeptember 25-e és október 11-e között 7 alkalommal látható a Magyar Állami Operaházban. Országszerte reggelikkel és uzsonnákkal várt a szerdán a fenntartható közlekedést választókat őszi Bringázza munkába kampánya keretében a Magyar Kerékpáros Klub. A közösségi akció célja, hogy megköszönjék azok döntését, akik két keréken indulnak munkába vagy iskolába, egyúttal rávilágítsanak arra, hogy a kerékpár egyszerű és kényelmes része lehet a mindennapi városi közlekedésnek. A kampányhoz kapcsolódva az érdeklődők a Bringázza munkába applikáción keresztül őszi kihívásokhoz is csatlakozhatnak.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség, köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség Magyarország teljes területén. A szeptember 16-a és 22-e között zajló Roadpol akcióban elsősorban a passzív biztonsági eszközök használatát vizsgálják, ellenőrzik a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek szabályos használatát, valamint a motorosok és segédmotorosok bukósisakját is. Az akció Dunaújvárost és Fejérvár megyét is érinti, ezért a következő napokban a város útjain és környék forgalmasabb szakaszain is számítani lehet rendőri ellenőrzésekre. Megkapták elmaradt augusztusi munkabérüket a Dunai Vasmű érintett dolgozói. A késedelem oka az volt, hogy a költségek finanszírozásához szükséges kormányhatározat csak szeptember 11-én jelent meg. Az állam legfeljebb 657 millió forintot biztosít a felmerült költségek fedezésére. A bérek rendeződtek, a vasmű hosszabb távú sorsa azonban továbbra is bizonytalan, az értékesítési kísérletek eddig nem hoztak eredményt. Szülésfelkészítő foglalkozás sorozat indul október 6-án a Dunaújvárosi Kórházban. A keddenként megrendezendő ingyenes alkalmon a kismamák és kísérőik a szülésről, a várandóságról, az újszülött ellátásról és az új élethelyzetről is hasznos információkat kaphatnak. A résztvevők megismerhetik a szülészeti osztály dolgozóit, miközben több terület szakemberei tartanak interaktív előadásokat. Szó lesz többek között a várandóság alatti testi változásokról, az életmódról és a vizsgálatokról, valamint arról is, mikor érdemes elindulni a szülőszobára, és mit célszerű magukkal vinni a kismamáknak. A leendő első osztályosokat és családjaikat várják a Magdába hívogató programra. A Bocskai István Református Oktatási Központ tagintézménye október 9-én pénteken 8 óra 15 perccel mutatja be az iskolát a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek. A program során a gyerekek megismerkedhetnek az iskola épületével, a tantermekkel és a leendő tanítóikkal is. A szervezők kérik, hogy aki részt szeretne venni a programon, lehetőség szerint előzetesen regisztráljon. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása a környezetük megtisztításába. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy a programhoz kétféleképpen lehet csatlakozni, önkéntesként vagy koordinátorként. Továbbá a diákok a Teszed keretében 5 vagy 8 óra közösségi szolgálatot teljesíthetnek a kötelező 50-ből. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Végül az időjárásról. Egy hidegfront érkezik északnyugat felől, amelynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton számíthatunk a hűvösebb időre.
1: Ítés tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 17-én csütörtökön Zsófia napja van nekik, és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot. 182 éve ezen a napon megszületett Puskás Tibadar Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefonhírmondó feltalálója. 1960-ban a mai napon született Damon Hill, aki a verseny egy pontján nagyon hiányzott a kommentátor Palik Lászlónak, visszavonult angol autóversenyző, a Forma 1 96-os világbajnoka.
1: Hova tűnt Damon Hill? Hova tűnt Damon Hill?
0: 1965. szeptember 17 megszületett Bryan Singer, amerikai filmrendező, producer, forgatókönyvíró. Többek közt olyan filmeket köszönhetünk neki, mint a Közönséges bűnözők, az X-Men sorozat, a Superman visszatér, vagy a Bohém rapszódia. Me. 1969-ben a mai napon született Keith Flint, angol énekes, táncos, a The Prodigy egykori frontembere. És 1968-ban a mai napon született Anastacia, amerikai énekesnő, dalszerző is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek.
2: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat! Balesetről nem tudok, viszont lerobbant egy autó az M1-esen, az M0-ás csomópont után a Hegyeshalom felé vezető oldalon. 3-4 kilométeres torlódás alakult ki, az M0-ás torlódott fel igazából, és Török Bálintig araszol. Jó reggelt, jó utat kívánok, ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót, mindjárt mondom hová, előtte egy kis ízelítő a következő fél órából jön, majd a Faith No More. És a bombon is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától villaműsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejt.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség Magyarország teljes területén. A szeptember 16-a és 22-e között zajló roadpol akcióban elsősorban a passzív biztonsági eszközök használatát vizsgálják, ellenőrzik a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek szabályos használatát, valamint a motorosok és segédmotorosok bukósisakját is. Az akció Dunaújvárost és Fejérvár megyét is érinti, ezért a következő napokban a város útjain és környék forgalmasabb szakaszain is számítani lehet rendőri ellenőrzésekre. Szeptember 19-én kezdődik az őszi lomtalanítás Dunaújvárosban. Alamokat reggel 8 és déli 12 óra között lehet elhelyezni a kijelölt gyűjtőpontokon. A szolgáltatás ezúttal a Technikum város részt érinti, akinek nem megfelelő a szombati időpont vagy más típusú hulladéktól szeretne megszabadulni, annak továbbra is lehetősége van a Dunaújvárosi hulladékudvar használatára a Budai Nagyantal út 2 szám alatt. Szülésfelkészítő foglalkozás sorozat indul október 6-án a Dunaújvárosi Kórházban. A keddenként megrendezendő ingyenes alkalmon a kismamák és kísérőik a szülésről, a várandóságról, az újszülött ellátásról és az új élethelyzetről is hasznos információkat kaphatnak. A résztvevők megismerhetik a szülészeti osztály dolgozóit, miközben több terület szakemberei tartanak interaktív előadásokat. Szó lesz többek között a várandóság alatti testi változásokról, az életmódról és a vizsgálatokról, valamint arról is, mikor érdemes elindulni a szülőszobára, és mit célszerű magukkal vinni a kismamáknak. Megkapták elmaradt augusztusi munkabérüket a Dunai Vasmű érintett dolgozói. A késedelem oka az volt, hogy a költségek finanszírozásához szükséges kormányhatározat csak szeptember 11-én jelent meg. Az állam legfeljebb 657 millió forintot biztosít a felmerült költségek fedezésére. A bérek rendeződtek, a vasmű hosszabb távú sorsa azonban továbbra is bizonytalan, az értékesítési kísérletek eddig nem hoztak eredményt. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása a környezetük megtisztításába. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy a programhoz kétféleképpen lehet csatlakozni, önkéntesként vagy koordinátorként. Továbbá a diákok a Teszed keretében 5 vagy 8 óra közösségi szolgálatot teljesíthetnek a kötelező 50-ből. Jelentkezni a selektálok.hu oldalon lehet az eszközök merüléseik, de legkésőbb szeptember 22-éig. Végül az időjárásról. Egy hidegfront érkezik északnyugat felől, amelynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton számíthatunk a hűvösebb időre.
0: Egy megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az első Stacy and Ferguson-tól, azaz Fergie-től, a 8-szoros Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszövegíró és színésznőtől. A Wild Orchid lány együttes tagja volt, majd 2002-től 2018-ig a Black Eyed Peas sikeres énekesnője. Most szólóban halljuk Big Girls Don't Cry, 5 perc elmúlt 8. Hello, jó reggelt! Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, Nightcrawlers, Push the Feeling On, ezzel indul a csütörtök reggel, 8:45 után. Vannak közlekedési szempontból nyugisabb és túlterheltebb napok, szerencsére az előbbi kategóriába sorolható a mai reggel, és ne legyen ez máshogy a folytatásban sem, ezt kívánom. Ha mégis van dugó baleset, jöhet a közlekedési info a 0620 55 55 155-re. Egy újabb elektronikus kedvenccel megyünk tovább, jön az ATB és a The Fields of Love, és egy kis ajánló estére, Night Shift. Minden nap 6 és 8 között a házigazda, 6 és 7 között White Boy, csütörtökönként pedig a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance felvételei forognak mixben, a lemezjátszók mögött DJ Millertől.

0: Best FM, a legjobb zenék. Míg Sopronban 18. Békés Csabán 30 fok lesz, az érkező hidegfront tehát az északnyugati tájakat érinti főleg, ott lesz felhősebb is az ég, és egy-egy zápor zivatar sem kizárt. Részletes időjárás jelentéssel jönnek a friss hírek, mindjárt 8:30, aztán a Cardigans Tom Jones-szal közös dalát indítom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Hidegfront érkezik északnyugat felől, ezért ott már helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. A Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódva új múzeumpedagógiai foglalkozást kínál az iskolásoknak a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. A rendhagyó történelem órán a diákok megismerkedhetnek a csata legfontosabb részleteivel, valamint a korszak hadviselésével, több katona típusaival és fegyvereivel. A foglalkozásra 12 és 18 év közötti diákokat várnak. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. Csaknem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. Új módszert fejlesztett ki a mobil lefedettség mérésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az új eljárással az autóval nem megközelíthető helyeken, így például a kerékpárutakon is ellenőrizhető a térerő. A hatóság hangsúlyozta, hazánkban 4000 kilométernyi épített kerékpárut van, és fontos, hogy ezeken a területeken is megfelelő legyen a mobil hálózat, például navigáció vagy segítségkérés miatt. Több mint 400 mobipont vált elérhetővé a MOLBUBI használók számára. A BKK fokozatosan vonja be a közösségi és saját tulajdonú rollerek, kerékpárok tárolására szolgáló mobipontokat a MOLBUBI szolgáltatásba. A mostani fejlesztés ennek a bővítésnek a része. A sűrűbb állomás hálózatnak köszönhetően számos helyen akár 100-150 méterenként is lesz olyan állomás, ahol közbringát lehet felvenni vagy leadni. A BKK tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik. Idén ősszel még további 400 mobiponttal egészülhet ki a hálózat, 2027 elejére pedig már összesen több mint 1100 helyszínen lehet felvenni és letenni a bringákat a fővárosban. Két év után tér vissza az Operaház színpadára Kalóz című darab a Magyar Nemzeti Balett előadásában. A produkció szeptember 25-e és október 11-e között 7 alkalommal látható a Magyar Állami Operaházban.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség, köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség Magyarország teljes területén. A szeptember 16-a és 22-e között zajló roadpol akcióban elsősorban a passzív biztonsági eszközök használatát vizsgálják, ellenőrzik a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek szabályos használatát, valamint a motorosok és segédmotorosok bukósisakját is. Az akció Dunaújvárost és Fejérvár megyét is érinti, ezért a következő napokban a város útjain és környék forgalmasabb szakaszain is számítani lehet rendőri ellenőrzésekre. A leendő első osztályosokat és családjaikat várják a Magdába hívogató programra. A Bocskai István Református Oktatási Központ tagintézménye október 9-én pénteken 8 óra 15 perccel mutatja be az iskolát a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek. A program során a gyerekek megismerkedhetnek az iskola épületével, a tantermekkel és a leendő tanítóikkal is. A szervezők kérik, hogy aki részt szeretne venni a programon, lehetőség szerint előzetesen regisztráljon. Szeptember 19-én kezdődik az őszi lomtalanítás Dunaújvárosban. Halomokat reggel 8 és déli 12 óra között lehet elhelyezni a kijelölt gyűjtőpontokon. A szolgáltatás ezúttal a Technikum város részt érinti, akinek nem megfelelő a szombati időpont vagy más típusú hulladéktól szeretne megszabadulni, annak továbbra is lehetősége van a Dunaújvárosi hulladékudvar használatára a Budai Nagyantal út 2 szám alatt. Szülésfelkészítő foglalkozás sorozat indul október 6-án a Dunaújvárosi Kórházban. A keddenként megrendezendő ingyenes alkalmon a kismamák és kísérőik a szülésről, a várandóságról, az újszülött ellátásról és az új élethelyzetről is hasznos információkat kaphatnak. A résztvevők megismerhetik a szülészeti osztály dolgozóit, miközben több terület szakemberei tartanak interaktív előadásokat. Szó lesz többek között a várandóság alatti testi változásokról, az életmódról és a vizsgálatokról, valamint arról is, mikor érdemes elindulni a szülőszobára, és mit célszerű magukkal vinni a kismamáknak. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása környezetük megtisztításába. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy a programhoz kétféleképpen lehet csatlakozni, önkéntesként vagy koordinátorként. Továbbá a diákok a Teszed keretében 5 vagy 8 óra közösségi szolgálatot teljesíthetnek a kötelező 50-ből. Jelentkezni a selektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Végül az időjárásról. Egy hidegfront érkezik északnyugat felől, amelynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton számíthatunk a hűvösebb időre.
1: Lenítés tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 17-én csütörtökön hideg front ér el minket, de főleg az ország északnyugati részét. Sopron környékén csak 18, míg Békés Csabán 30 fok lesz. Sok felhő, csapadék inkább északnyugaton várható, és várható a folytatásban a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Britney Spears-tal a Stronger, énekel mindjárt Rúzsa Magdi, de

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Viber üzenet, sziasztok, Tomi vagyok, baleset történt Budapesten az Egér úton, a Rákóczi híd felé a Péterhegyi út előtt. Jók a zenék, szép napot, csak így tovább. Köszönjük szépen, Tomi, szép napot neked is, és jó utat minden úton lévőnek. Ha van közlekedési hír, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A következő órában pedig olyan illusztris vendégeink lesznek, mint Will Smith, vagy mondjuk Christina Aguilera, vagy a Bon Jovi. És persze itt lesznek a magyar sztárok is, köztük Zséda, Szikora Róberta, Valmárral, vagy a Well Hello.

0: Rögtön 9 óra, jönnek szeptember 17-e friss hírei, aztán újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség, köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség Magyarország teljes területén. A szeptember 16-a és 22-e között zajló Roadpol akcióban elsősorban a passzív biztonsági eszközök használatát vizsgálják, ellenőrzik a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek szabályos használatát, valamint a motorosok és segédmotorosok bukósisakját is. Az akció Dunaújvárost és Fejérvár megyét is érinti, ezért a következő napokban a város útjain és környék forgalmasabb szakaszain is számítani lehet rendőri ellenőrzésekre. Szülésfelkészítő foglalkozás sorozat indul október 6-án a Dunaújvárosi Kórházban. A keddenként megrendezendő ingyenes alkalmon a kismamák és kísérőik a szülésről, a várandóságról, az újszülött ellátásról és az új élethelyzetről is hasznos információkat kaphatnak. A résztvevők megismerhetik a szülészeti osztály dolgozóit, miközben több terület szakemberei tartanak interaktív előadásokat. Szó lesz többek között a várandóság alatti testi változásokról, az életmódról és a vizsgálatokról, valamint arról is, mikor érdemes elindulni a szülőszobára, és mit célszerű magukkal vinni a kismamáknak. A leendő első osztályosokat és családjaikat várják a Magdába hívogató programra. A Bocskai István Református Oktatási Központ tagintézménye október 9-én pénteken 8 óra 15 perccel mutatja be az iskolát a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek. A program során a gyerekek megismerkedhetnek az iskola épületével, a tantermekkel és a leendő tanítóikkal is. A szervezők kérik, hogy aki részt szeretne venni a programon, lehetőség szerint előzetesen regisztráljon. Szeptember 19-én kezdődik az őszi lomtalanítás Dunaújvárosban. Alomokat reggel 8 és déli 12 óra között lehet elhelyezni a kijelölt gyűjtőpontokon. A szolgáltatás ezúttal a Technikum város részt érinti, akinek nem megfelelő a szombati időpont vagy más típusú hulladéktól szeretne megszabadulni, annak továbbra is lehetősége van a Dunaújvárosi hulladékudvar használatára a Budai Nagyantal út 2 szám alatt. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása környezetük megtisztításába. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy a programhoz kétféleképpen lehet csatlakozni, önkéntesként vagy koordinátorként. Továbbá a diákok a Teszed keretében 5 vagy 8 óra közösségi szolgálatot teljesíthetnek a kötelező 50-ből. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök merüléseig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Végül az időjárásról. Egy hidegfront érkezik északnyugat felől, amelynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton számíthatunk a hűvösebb időre.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elsőként a Slim Shady, Eminem 2000-es sláger, amely eredetileg rá sem került volna az albumra, de a kiadó vezetője szeretett volna egy rádióbarát, népszerű dalt, úgyhogy az utolsó pillanatban órákkal az album leadási határideje előtt írta meg és véglegesítette a számot Eminem és Dr. Dre. A dal végül elnyerte a legjobb rap szóló előadásért járó Grammy-t, valamint az MTV Video Music Awards elismeréseit is. 4 perccel múlt 9, hello, jó reggelt! Max Szemlevente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, mintha csak ma lett volna, pedig 22 éve láttam az Én a robotot, Will Smith egyik legjobb filmjét szerintem, amely újból nagyon-nagyon népszerű bizonyos streaming platformokon. A történet a 2035-ös Chicagóban játszódik, ahol a mesterséges intelligencia a mindennapi társadalom szerves részévé vált. Ismerős? Egyébként a kínai Xpeng most mutatott be egy-az-egyben olyan humanoid robotot, mint amilyenek a 2004-es filmben is voltak. Ó, azok az édes 90-es évek. Getting Jiggy With It, Will Smith-szel idézzük meg ezt a korszakot.

ezt a fem a legjobb zenék. A forgalom szempontjából viszonylag enyhe reggelen vagyunk túl, de azért van egy-két hely, ahol most is lassabb a haladás. Az egyik ilyen az M3-as Vásárosnemény felé vezető oldal a 60 térségében, ahol új terelés épül, az 53-as kilométernél a külső sávot lezárták, 2-3 kilométeres ott a dugó. Ugyanez a helyzet az M7-esen Letenye felé, Székesfehérvár közelében. Az 59-es kilométernél több mint 1 kilométeren torlódik a forgalom. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Lady Gaga titokban anya lett, Florida pedig tegnap 47 éves. Right Round a legjobb zenék között.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Let's go, girls.

Best FM, a legjobb zenék. Hidegfront érkezik lehűléssel. Helyesbítés. Hidegfront érkezik főleg északnyugatra lehűléssel. Délkeleten marad a 30 fok, Sopron környékén alig lesz 20. Esni is inkább északnyugaton fog, nagy lesz tehát a hőmérsékleti kontraszt. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. A Laya, Try Again a Besten. Been a long time, long time.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Két világsztár, egy ausztrál és egy amerikai, egy hölgy és egy úr, mindketten évtizedeket tagadhatnának le valós korukból, és mindketten koncerteztek már nálunk. Kylie Minogue és Lenny Kravitz utóbbi biztosan jön majd 10 után. És hozom az Airi Mafiát is.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Hideg front érkezik északnyugat felől, ezért ott már helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén média hírei következnek. Csaknem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 245 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése, egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. Több mint 400 mobipont vált elérhetővé a MOL-Bubi használók számára. A BKK fokozatosan vonja be a közösségi és saját tulajdonú rollerek, kerékpárok tárolására szolgáló mobipontokat a MOL-Bubi szolgáltatásba. A mostani fejlesztés ennek a bővítésnek a része. A sűrűbb állomás hálózatnak köszönhetően számos helyen akár 100-150 méterenként is lesz olyan állomás, ahol közbringát lehet felvenni vagy leadni. A BKK tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik. Idén ősszel még további 400 mobiponttal egészülhet ki a hálózat, 2027 elejére pedig már összesen több mint 1100 helyszínen lehet felvenni és letenni a bringákat a fővárosban. Már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fix áron. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. A Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódva új múzeumpedagógiai foglalkozást kínál az iskolásoknak a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. A rendhagyó történelem órán a diákok megismerkedhetnek a csata legfontosabb részleteivel, valamint a korszak hadviselésével, főbb katona típusaival és fegyvereivel. A foglalkozásra 12 és 18 év közötti diákokat várnak. Két év után tér vissza az Operaház színpadára Kalóz című darab a Magyar Nemzeti Balett előadásában. A produkció szeptember 25-e és október 11-e között 7 alkalommal látható a Magyar Állami Operaházban. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a változásban a szülőknek fontos szerepe van, mert azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papír alapú olvasással fejlesztik a szövegértést.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség, köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén média híreivel. Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség Magyarország teljes területén. A szeptember 16-a és 22-e között zajló roadpol akcióban elsősorban a passzív biztonsági eszközök használatát vizsgálják, ellenőrzik a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek szabályos használatát, valamint a motorosok és segédmotorosok bukósisakját is. Az akció Dunaújvárost és Fejérvár megyét is érinti, ezért a következő napokban a város útjain és környék forgalmasabb szakaszain is számítani lehet rendőri ellenőrzésekre. Szülés felkészítő foglalkozás sorozat indul október 6-án a Dunaújvárosi Kórházban. A keddenként megrendezendő ingyenes alkalmon a kismamák és kísérőik a szülésről, a várandóságról, az újszülött ellátásról és az új élethelyzetről is hasznos információkat kaphatnak. A résztvevők megismerhetik a szülészeti osztály dolgozóit, miközben több terület szakemberei tartanak interaktív előadásokat. Szó lesz többek között a várandóság alatti testi változásokról, az életmódról és a vizsgálatokról, valamint arról is, mikor érdemes elindulni a szülőszobára, és mit célszerű magukkal vinni a kismamáknak. A leendő első osztályosokat és családjaikat várják a Magdába hívogató programra. A Bocskai István Református Oktatási Központ tagintézménye október 9-én pénteken 8 óra 15 perccel mutatja be az iskolát a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek. A program során a gyerekek megismerkedhetnek az iskola épületével, a tantermekkel és a leendő tanítóikkal is. A szervezők kérik, hogy aki részt szeretne venni a programon, lehetőség szerint előzetesen regisztráljon. Szeptember 19-én kezdődik az őszi lomtalanítás Dunaújvárosban. A lomokat reggel 8 és déli 12 óra között lehet elhelyezni a kijelölt gyűjtőpontokon. A szolgáltatás ezúttal a technikumváros részt érinti, akinek nem megfelelő a szombati időpont vagy más típusú hulladéktól szeretne megszabadulni, annak továbbra is lehetősége van a Dunaújvárosi hulladékudvar használatára a Budai Nagyantal út 2 szám alatt. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása környezetük megtisztításába. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy a programhoz kétféleképpen lehet csatlakozni, önkéntesként vagy koordinátorként. Továbbá a diákok a Teszed keretében 5 vagy 8 óra közösségi szolgálatot teljesíthetnek a kötelező 50-ből. Jelentkezni a selektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Végül az időjárásról. Egy hidegfront érkezik északnyugat felől, amelynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton számíthatunk a hűvösebb időre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Most az a szeptember 17-én csütörtökön 4 perccel 10 után, amikor is a Zsófiákat lehet együtt ünnepelni. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Mondok hívható SMS Viber elérhetőséget 0620-5555-155. Ebben az órában a Maroon 5, Seal, Beyoncé, most pedig a The Killers jön a Human-nel. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

ezt a fel a legjobb zenék. Hálás téma a szombat éjszakáról, a bulizásról énekelni. Be is jött a Dan Wickfieldnek. 1993-ban megjelent debütáló kislemezük az évtized egyik legnagyobb slágere lett. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között jön a Saturday Night a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Elnémult a magyar blues királya. 77 éves korában egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul elhunyt Deák Bill Gyula, Artisus díjas magyar blues énekes, a hazai könnyű zene igazi legendája. Pályáját a kőbányai Sztár együttesben kezdte, külföldi dalok feldolgozásával, majd jazz énekesként csatlakozott több formációhoz, Napsugár, Wanderers, Lloyd. Első komolyabb zenei áttörését a Sirius együttes hozta meg számára. 1979 nyaráig vendégként lépett fel a Hobo Blues Band-del, majd a zenekar állandó, ikonikus tagjává vált. Főszerepet kapott az 1981-es Kopaszkutya című Szomjas György filmben, melynek kultikus zenei anyaga csak évtizedekkel később jelenhetett meg. 1983-ban pedig Torda táltosként évről évre milliók szívében lopta be magát a Szörényi Levente Bródi János szerzőpáros István a Király című rockoperájában. Nyugodjon békében!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Zenél többek között a Hooligans, szól majd az eljátszott gyémánt. És egy felhőtlen dallal, a Dove-val itt lesz az olasz Mooney is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ha dugó baleset van, ide várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: 200 milliárd forintból bővítette üzemét a gumiabroncs gyártó. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. A Hankook gumiabroncs gyártó 540 millió euróból, azaz mintegy 200 milliárd forintból bővítette üzemét a Fejér megyei Rácsalmáson, ahol októbertől kezdik meg a tehergépkocsi és autóbuszabroncsok gyártását. Az újonnan épített gyáregység éves termelési kapacitása meghaladja a 800 ezer darabot. A dél-koreai cégcsoport azt közölte, hogy a 2024-ben elkezdett negyedik bővítési ütem mintegy 66 ezer négyzetméternyi új gyártó és kiszolgáló épületet, valamint az új tehergépkocsi és autóbuszabroncs gyártósor foglalja magába. Az új gyártósorral a cég több mint 450 munkahelyet teremt a térségben. Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség Magyarország teljes területén. A szeptember 16-a és 22-e között zajló roadpoll akcióban elsősorban a passzív biztonsági eszközök használatát vizsgálják, ellenőrzik a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek szabályos használatát, valamint a motorosok és segédmotorosok bukósisakját is. Az akció Dunaújvárost és Fejérvár megyét is érinti, ezért a következő napokban a város útjain és környék forgalmasabb szakaszain is számítani lehet rendőri ellenőrzésekre. A leendő első osztályosokat és családjaikat várják a Magdába hívogató programra. A Bocskai István Református Oktatási Központ tagintézménye október 9-én pénteken 8 óra 15 perctől mutatja be az iskolát a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek. A program során a gyerekek megismerkedhetnek az iskola épületével, a tantermekkel és a leendő tanítóikkal is. A szervezők kérik, hogy aki részt szeretne venni a programon, lehetőség szerint előzetesen regisztráljon. Szeptember 19-én kezdődik az őszi lomtalanítás Dunaújvárosban. A lomokat reggel 8 és déli 12 óra között lehet elhelyezni a kijelölt gyűjtőpontokon. A szolgáltatás ezúttal a Technikum város részt érinti, akinek nem megfelelő a szombati időpont vagy más típusú hulladéktól szeretne megszabadulni, annak továbbra is lehetősége van a Dunaújvárosi hulladékudvar használatára a Budai Nagyantal út 2 szám alatt. Október 30-áig lehet pályázni a kerékpáros barát címekre. Innen Fejér vármegyéből is települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és a kerékpározást népszerűsítő programjaikkal. Az elismeréssel a biztonságosabb, környezetkímélőbb, mindennapi közlekedésért tett lépéseket díjazzák. A pályázatokat a KTI honlapján lehet benyújtani. Az eredményhirdetés novemberben várható. Végül az időjárásról. A vastagabb felhősáv tovább halad keleti-délkeleti irányba, így a Dunántúlon a nap döntő részében erősen felhős vagy borult lesz az ég, míg keleten várható a legtöbb napsütés. Elszórtan főképp az ország északnyugati felén kisebb eső, zápor előfordulhat. A déli-délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül olykor meg is erősödik. A csúcsértékek 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Egyre több helyen szorul vissza a készpénz. Nyilvánosak a 2026-os kormányülések jegyzőkönyvei. Felmerték a balatoni bringakör legjobb szakaszait. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Alapvető joga, hogy készpénzzel fizethessünk, erre vár választ az Alkotmánybíróságtól az Ombudsman. Hivatalához több panasz is érkezett, mert egyre több automatizált üzletben, rendezvényen és szolgáltatásnál kizárólag elektronikus fizetést fogadnak el. Budapesten például a parkolóautomatákból is kivezetik a készpénzes fizetést. Az alapvető jogok biztosa azt is tisztázná, hogy az államnak kell-e olyan szabályokat alkotnia, amelyek a gyakorlatban is garantálják a készpénz használatát. 20 év után nyilvánosságra hozták a 2006 őszi kormányülések korábban titkosított jegyzőkönyveit. Ezek alapján a Gyurcsány kormány egyebek mellett a vízidíj, az új kormányzati negyed és a 2007-es költségvetés előkészítésével foglalkozott. A kormányzati kommunikáció szerint a kabinet az összedi beszéd kiszivárgása után kialakult politikai válságot érdemben nem tárgyalta. Rendszeresen bántalmazta, valamint lopásra és cigaretta csikkek gyűjtésére kényszerített egyik társát egy fiatalkorú fiú egy gyermekotthonban. A Pest vármegyei főügyészség szerint a sértett több mint egy hónap után számolt be édesanyjának a történtekről. Megpróbáltatásainak akkor lett vége, amikor támadóját egy másik bűncselekmény miatt őrizetbe vették. Az ügyészség minősített emberkereskedelemmel és kényszermunkával vádolja a fiatalt, és végrehajtandó szabadságvesztést kért vele szemben. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvivőjét kérdeztük.
5: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség.
4: Ma egy front felhős sávja vonulhat át fölöttünk, ezért átmenetileg sokfelé beborulhat az ég. A legtöbb napsütés keleten maradhat, míg főként északnyugaton eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Élénk lehet a szél, a hőmérséklet 18 és 30 fok között alakulhat, délkelet felé haladva számíthatunk melegebb időre. Az előrejelzések szerint holnap is maradhat a változékony égkép elszórt záporokkal, zivatarokkal. Szombaton aztán erőteljesebben gomolyosodhat az ég, és több helyen ismét kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Presser Gábort idézve, nem csak a csúnya fiúknak van szíve, hanem a bolond lányoknak is. Shakira bejelentette, hogy segít legalább 10 iskola és egy helyi egyetem újjáépítésében. Szülőhazája Kolumbia egy távoli a múlt heti földrengésben súlyosan érintett régiójában. Ő jön Bolond, azaz Lokát című dalával. 4 perccel múlt 11. Jó munkát, jó utat! Max M. Levente vagyok.
2: Best FM.

0: Yeah. Come on. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. 1999-ig tekerjük vissza az időkerekét. Jön a finn Bonfunk MC's és a Freestyler. A dal klipjében pedig a főszereplő rasztahajú srác is képes volt oda-vissza tekerni az időt a kezében lévő minidisk lejátszó segítségével. A klipet egyébként egy Helsinki metroállomáson rögzítették, majd 20 év után újraforgatták Belgrádban. Akkor a főszereplő egy lány volt, a minidisket pedig egy okostelefon váltotta fel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési infók az M0-áson, az M3-as felé az Ecseri csomópont közelében. A belső szalagkorlátot javítják. A 43-as kilométernél emiatt a belső sávot lezárták, 4-5 kilométeres a dugó. M3-as Vásárosnamény felé 60 térségében terelést építenek. Az 53-as kilométernél a külső sávot zárták le, ott is 3-4 kilométeres a dugó, akár csak az M1-esen Budapest felé Tatabányánál a terelés előtt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Something about you.

0: legjobb zenék.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen, mikor a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Lady Gaga-t utolérte a végzete, bármennyire szerette volna titokban tartani a paparazziknak, köszönhetően kiderült, hogy titokban anya lett. Paparazzi című slágerével a délutánt már Majoros Rita indítja, Maxim Levente vagyok. Hello!
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség, köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. A Hankook gumiabroncs gyártó 540 millió euróból, azaz mintegy 200 milliárd forintból bővítette üzemét a Fejér megyei rácsalmáson, ahol októbertől kezdik meg a tehergépkocsi és autóbuszabroncsok gyártását. Az újonnan épített gyár egység éves termelési kapacitása meghaladja a 800 ezer darabot. A dél-koreai cégcsoport azt közölte, hogy a 2024-ben elkezdett negyedik bővítési ütem mintegy 66 ezer négyzetméternyi új gyártó és kiszolgáló épületet, valamint az új tehergépkocsi és autóbuszabroncs gyártósor foglalja magába. Az új gyártósorral a cég több mint 450 munkahelyet teremt a térségben. Szülésfelkészítő foglalkozás sorozat indul október 6-án a Dunaújvárosi Kórházban. A keddenként megrendezendő ingyenes alkalmon a kismamák és kísérőik a szülésről, a várandóságról, az újszülött ellátásról és az új élethelyzetről is hasznos információkat kaphatnak. A résztvevők megismerhetik a szülészeti osztály dolgozóit, miközben több terület szakemberei tartanak interaktív előadásokat. Szó lesz többek között a várandóság alatti testi változásokról, az életmódról és a vizsgálatokról, valamint arról is, mikor érdemes elindulni a szülőszobára, és mit célszerű magukkal vinni a kismamáknak. A leendő első osztályosokat és családjaikat várják a Magdába hívogató programra. A Bocskai István Református Oktatási Központ tagintézménye október 9-én pénteken 8 óra 15 perccel mutatja be az iskolát a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek. A program során a gyerekek megismerkedhetnek az iskola épületével, a tantermekkel és a leendő tanítóikkal is. A szervezők kérik, hogy aki részt szeretne venni a programon, lehetőség szerint előzetesen regisztráljon. Megkapták elmaradt augusztusi munkabérüket a Dunai Vasmű érintett dolgozói. A késedelem oka az volt, hogy a költségek finanszírozásához szükséges kormányhatározat csak szeptember 11-én jelent meg. Az állam legfeljebb 657 millió forintot biztosít a felmerült költségek fedezésére. A bérek rendeződtek, a vasmű hosszabb távú sorsa azonban továbbra is bizonytalan, az értékesítési kísérletek eddig nem hoztak eredményt. Október 30-áig lehet pályázni a Kerékpáros Barát címekre, innen Fejér vármegyéből is települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és a kerékpározást népszerűsítő programjaikkal. Az elismeréssel a biztonságosabb, környezetkímélőbb, mindennapi közlekedésért tett lépéseket díjazzák. A pályázatokat a KTI honlapján lehet benyújtani, az eredményhirdetés novemberben várható. Végül az időjárásról. Egy hidegfront érkezik északnyugat felől, amelynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton számíthatunk a hűvösebb időre.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Elhunyt Deák Bia Gyula. Szigorítaná a gyermekek internet használatát az Unió. Kezdődik a sportág és hangszerválasztó. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghalt Deák Bia Gyula, a magyar blues királyként és Bia kapitányként is ismert énekes, 77 éves volt. Halálhírét a közösségi oldalán jelentették be, ahol azt írták, egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul hunyt el. Deák Bia Gyula az 1970-es években kezdte pályafutását, országos ismertséget a Hobo Bluesben tagjaként szerzett, később pedig sikeres szólókarriert épített. Az István a király című rockoperában tordatátosát alakította. Jellegzetes hangja miatt Chuck Berry a legfeketébb hangú fehér énekesnek nevezte. 13 éves kor alatt teljesen megtiltaná a közösségi média használatát az Európai Bizottság. A 13 és 15 év közötti fiatalok pedig csak szülői engedéllyel hozhatnának létre fiókot. A platformok közvetlenül sem léphetnének kapcsolatba a 13 év alatti gyerekekkel. A javasolt gyermekvédelmi szabályok a közösségi oldalak mellett a videójátékokra és a mesterséges intelligencián alapuló chatbotokra is kiterjednének. Nem találtak egészségre veszélyes babavizet a Nébih vizsgálatán. Az öt magyar termék közül egyet mégis kifogásoltak. Az Aquital Baby ásványi anyag tartalma literenként 707 mg volt, miközben a megengedett felső határ 650 mg. Ez nem jelent egészségi kockázatot, a terméket azonban nem forgalmazhatják csecsemőtápszer készítésére alkalmas vízként. A hatóság a címkén szereplő eltérő adatok miatt is intézkedett, megtiltotta a termék előállítását és bírságot szabott ki. Holnap ismét benépesül a fővárosban a Merkapcs Sportközpont. Két napon át a mozgásé és a zenéjé lesz a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Az első nap elsősorban az iskolai osztályok, szombaton pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
4: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, minikoncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal.
3: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma a felhők nyugatról kelet-dél-kelet felé vonulhatnak, közben több tájon átmenetileg előbújhat a nap. A legtöbb napsütés keleten maradhat, északnyugaton viszont eső, zápor, akár egy-egy zivatar is érkezhet. A szél sok felé megélénkülhet, néha meg is erősödhet. A csúcsok 18 és 30 fok között alakulhatnak. Holnap közepesen vagy erősen felhős időre készülhetünk, elszórt záporokkal, zivatarokkal. Szombaton a gomoly felhők újra magasabbra nőhetnek, és helyenként ismét eleredhet majd az eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás szép napot, kellemes csütörtököt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Töltsék velem a délutánt és a legjobb zenékkel. Felpattintottam a napszemüvegemet, mert hogy nagyon betűzön a pide a stúdióba, de hát én imádom ezt, és ezeket az ilyen késő nyári napokat. A legjobb zenéket pedig hozom mellé, a Lady Gaga és a Paparazzi. Szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A tankcsapdát hallottuk, ez volt a Pesten megjelent Isten, a folytatásban pedig a For the Chaos és az Ain't No Sunshine jön. Én pedig szép délutánt kívánok mindenkinek, jó kis napsütéses csütörtököt. Egészen jó időnk van. Én egy picit hűvösebbre számítottam, bevallom őszintén, de szinte ilyen trikós késő nyári idő van. Én szeretem ezeket a napokat, úgyhogy tervezzenek valami jót a hétvégére. És hogyha van kedvük, osszák meg velem a programot, én pedig ajánlani tudom a többieknek. 0620 55 55 155, de ma ide várom az útinfókat is, meg majd a nap kérdésére adott válaszaikat. Előtte pedig én a legjobb zenéket hozom, úgyhogy jelentkezem Janet Jacksonnal, itt lesz a Together Again, jön majd Madonna is, egy másik nagy név, egy nagy énekesnő, itt lesz a Give It To Me, most pedig, ahogy ígértem, a For The Chaos-szal megy tovább a délután egy feldolgozással, én a Sunshine a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: Lesztefem a legjobb zenék. Ma is utazhatunk együtt, sokan ültek autóba, sokan teherautóval dolgoznak, vagy éppen kamionnal, szóval egyszerűen csak sokan vannak az utakon, vigyázzunk egymásra, én pedig szállítom az útinfókat. Például, hogy az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé szalagkorlátot javítanak Ecser közelében, a 43-as kilométernél a belső sávot lezárták, és erős lassulásra kell számítani. És erős a forgalom továbbra is az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, már a terelés előtt torlódik a forgalom, egészen a Komáromi csomópont és Tata között mindkét sávon 5 kilométeres torlódásra kell már most készülni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van információja, ma is várom. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mátétól kaptam egy üzenetet, hogy a főnököm éppen azt mondta, hogy délután 3-tól lesz még egy rövid megbeszélés, és általában a rövid szót teljesen másképp szoktuk értelmezni, úgyhogy addig kérlek, isteni zenéket hozzatok, hogy bírjam még ezt a 2 órát, és egy kicsit felpörgessem magam. Hát megteszek mindent, Máté, a következő órában. Jön például Ini Kamozi és a Here Comes the Hot Stepper. Hiszen mindjárt 1 óra lesz, a legfrissebb hírek után pedig jön a Margaret Island is, és az éjszaka.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: 200 milliárd forintból bővítette üzemét a gumiabroncs gyártó. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. A Hankook gumiabroncs gyártó 540 millió euróból, azaz mintegy 200 milliárd forintból bővítette üzemét a Fejér megyei rácalmáson, ahol októbertől kezdik meg a tehergépkocsi és autóbuszabroncsok gyártását. Az újonnan épített gyáregység éves termelési kapacitása meghaladja a 800 ezer darabot. A dél-koreai cégcsoport azt közölte, hogy a 2024-ben elkezdett negyedik bővítési ütem mintegy 66 ezer négyzetméternyi új gyártó és kiszolgáló épületet, valamint az új tehergépkocsi és autóbuszabroncs gyártósort foglalja magába. Az új gyártósorral a cég több mint 450 munkahelyet teremt a térségben. Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség Magyarország teljes területén. A szeptember 16-a és 22-e között zajló roadpol akcióban elsősorban a passzív biztonsági eszközök használatát vizsgálják, ellenőrzik a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek szabályos használatát, valamint a motorosok és segédmotorosok bukósisakját is. Az akció Dunaújvárost és Fejérvár megyét is érinti, ezért a következő napokban a város útjain és környék forgalmasabb szakaszain is számítani lehet rendőri ellenőrzésekre. A leendő első osztályosokat és családjaikat várják a Magdába hívogató programra. A Bocskai István Református Oktatási Központ tagintézménye október 9-én pénteken 8 óra 15 perccel mutatja be az iskolát a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek. A program során a gyerekek megismerkedhetnek az iskola épületével, a tantermekkel és a leendő tanítóikkal is. A szervezők kérik, hogy aki részt szeretne venni a programon, lehetőség szerint előzetesen regisztráljon. Szeptember 19-én kezdődik az őszi lomtalanítás Dunaújvárosban. A lomokat reggel 8 és déli 12 óra között lehet elhelyezni a kijelölt gyűjtőpontokon. A szolgáltatás ezúttal a Technikum város részt érinti, akinek nem megfelelő a szombati időpont vagy más típusú hulladéktól szeretne megszabadulni, annak továbbra is lehetősége van a Dunaújvárosi hulladékudvar használatára a Budai Nagyantal út 2 szám alatt. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása a környezetük megtisztításába. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy a programhoz kétféleképpen lehet csatlakozni, önkéntesként vagy koordinátorként. Továbbá a diákok a Teszed keretében 5 vagy 8 óra közösségi szolgálatot teljesíthetnek a kötelező 50-ből. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Végül az időjárásról. Egy hidegfront érkezik északnyugat felől, amelynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton számíthatunk a hűvösebb időre.
2: Pest megye vonzotta a legtöbb költözőt. Drónfoci is lesz a kutatók éjszakáján. Ismeretlen, de nevérnász helyeket keresnek a kutatók. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Csökkent a költözési kedv Magyarországon. Tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban, és 2015 óta csak 2023-ban mértek ennél alacsonyabb aktivitást. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a megye határt átlépő mintegy 115 ezer ember csaknem fele Budapestre vagy Pest megyébe költözött. Utóbbi 26 ezer, a főváros pedig 25,5 ezer új lakót vonzott. A központi régión kívül Fejér, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskó volt a legnépszerűbb célpont. A hibridek tartják legjobban az árukat a használt autópiacon. Évente átlagosan 5,7%-ot veszítenek értékükből, kevesebbet, mint bármely más hajtástípus. Közben egyre szűkül az olcsó kínálat. A KSH és a használtautó.hu augusztusi közös adatai szerint a meghirdetett kocsik 35%-a került 2,5 millió forintnál kevesebbe. Az átlagár 5,5 millió forint körül maradt. A kínálat több mint 11 ezer autóval bővült egy év alatt. Csempészárút kereshetnek röntgenképeken, hadijátékban és drónfociban is részt vehetnek az érdeklődők a kutatók éjszakáján. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szeptember 25-én Budapesten, Szolnokon és Baján is programokkal készül. A Ludovika kampuszon bemutatják a modern pénzmosási technikákat és a többnapos áramszünetek következményeit. Szolnokon virtuálisan Gripen vadászgépet és drónokat irányíthatnak a látogatók, Baján pedig mikrobavadászat, vízmintavizsgálat és hidraulikai kísérletek várják őket. Zajlik a denevérek párzási időszaka, a kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen nászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföl Tamás denevér kutató beszélt rádiónknak.
3: Nyáron rovarbőség van az áttéri területeken, sok asszonyok a szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe vagy akár a Bakonyba is elmennek és az ottani barlangokban nászolnak. Ezen is dolgozunk, hogy minél több ilyen nászbarlangot ismerjünk, hogy aztán a védelmüket lehessen biztosítani.
2: Ma egy front felhős sávja vonulhat át fölöttünk, ezért átmenetileg sok felé beborulhat az ég. A legtöbb napsütés keleten maradhat, míg főként északnyugaton eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Élénk lehet a szél, a hőmérséklet 18 és 30 fok között alakulhat, délkelet felé haladva számíthatunk melegebb időre. Az előrejelzések szerint holnap is maradhat a változékony égkép elszórt záporokkal, zivatarokkal. Szombaton aztán erőteljesebben gomolyosodhat az ég, és több helyen ismét kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Felejthetetlen slágerek egy óra után is 4 perccel. Itt a Best FM-en én Majoros Rita vagyok, már hozom is őket, mert hogy itt van már Eve és Gwen Stefani és a Let Me Blow Your Mind, és én már nagyon hallgatnám. De jön majd Brian Adams is, a Punjabi MC, a Kelemen kabátban is eküvel, most pedig B.O.B. Bruno Mars-szal indít, jön a Nothing on You. Szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, meghoztam a napi témát, a nap kérdését is. Ki milyen hírességgel találkozott eddig már, vagy ki volt a leghíresebb ember, akivel találkoztak? És itt most a koncertek nem számítanak. Mármint, hogyha valakinek a koncertjén ott voltunk, az idézőjelesen ebben a kérdésben nem számít találkozásnak. Ha mondjuk véletlen összefutottak az utcán vele, vagy bármi ilyen történet, akkor én nagyon-nagyon vevő vagyok rá. Képzeljék el, egyszer, hát egy ilyen 10 évvel ezelőtt körülbelül sétálgattam itt Budapesten a Deák tér környékén, és ott van egy nagyon híres szálloda, és onnan jött ki Irfan Khan, remélem, hogy jól ejtem a nevét, indiai színésző játszott például a Pi életében, sajnos néhány évvel ezelőtt elhunyt, és ott mentem egyedül, ő pedig jött ki a szállodából, és így pont elengedtük egymást így a járdán, de megálltunk egymással szemben, belemosolygott a szemembe, és aztán elengedett, és továbbállt, és aztán gondolkodtam rajta, hogy úristen, én most láttam a Pi élete című filmet, és hogy ő benne volt, és ő egy nagyon-nagyon híres színész, szóval nekem talán azt tudom mondani, hogy ő volt a leghíresebb, akivel találkoztam, és egy nagyon-nagyon jó élmény volt. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, mellé pedig egy kis indiai hangulat, hát ki ne emlékezne a Punjabi MC slágerére, Mundian Tubakke, remélem, hogy jól ejtem, senki ne kövezzem meg. Jöhet egy kis indiai hangulat, tehát egy kis Bollywood a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Pets and Small és a Feel Good, ezek pedig a legfrissebb útinfóim. Új terelést építettek ki az M3-ason 60 nyugat csomópont közelében, az 53-as és az 57-es kilométerek között a Vásárosnamény felé vezető oldalon, a külső és a leálló sávon lehet autózni, míg Budapest felé a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik az autókat. Csomóponti zárás nincs, viszont aki Miskolc felől érkezik és a 60 nyugat csomópontban akar letérni, az maradjon a saját oldalán, mert csak onnan van lehetőség a lehajtásra. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van útinfója, bárhonnan az ország útjairól, köszönöm, ha jelentkezik vele. Itt egy Tamás is, aki azt írja, hogy a Hungária körúton baleset történt, méghozzá a Hidegkuti Nándor stadionnál. Köszönöm az infót, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Noémi azt írja, hogy oké, ez nem fair, nagy takarítást csinál éppen otthon, és közben Best FM-et hallgat, folyamatosan inkább csak táncol, vagy énekel, és így egyáltalán nem megy a takarítás, úgyhogy fogjam vissza magam. Persze jó értelemben. Szóval, hát nem tudom ezt megígérni, azt hiszem, így a következő órában sem, hiszen mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, és érkezik majd Kanye West és a Stronger. Hát én erre tavaly nagyon sokat táncoltam, de itt lesz az Airi Mafia is, és

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: 200 milliárd forintból bővítette üzemét a gumiabroncs gyártó, köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. A Hankook gumiabroncs gyártó 540 millió euróból, azaz mintegy 200 milliárd forintból bővítette üzemét a Fejér megyei Rácsalmáson, ahol októbertől kezdik meg a tehergépkocsi és autóbuszabroncsok gyártását. Az újonnan épített gyáregység éves termelési kapacitása meghaladja a 800 000 darabot. A dél-koreai cégcsoport azt közölte, hogy a 2024-ben elkezdett negyedik bővítési ütem mintegy 66 000 négyzetméternyi új gyártó és kiszolgáló épületet, valamint az új tehergépkocsi és autóbuszabroncs gyártósort foglalja magába. Az új gyártósorral a cég több mint 450 munkahelyet teremt a térségben. A leendő első osztályosokat és családjaikat várják a Magdába hívogató programra. A Bocskai István Református Oktatási Központ tagintézménye október 9-én pénteken 8 óra 15 perccel mutatja be az iskolát a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek. A program során a gyerekek megismerkedhetnek az iskola épületével, a tantermekkel és a leendő tanítóikkal is. A szervezők kérik, hogy aki részt szeretne venni a programon, lehetőség szerint előzetesen regisztráljon. Szeptember 19-én kezdődik az őszi lomtalanítás Dunaújvárosban. A lomokat reggel 8 és déli 12 óra között lehet elhelyezni a kijelölt gyűjtőpontokon. A szolgáltatás ezúttal a Technikum város részt érinti, akinek nem megfelelő a szombati időpont vagy más típusú hulladéktól szeretne megszabadulni, annak továbbra is lehetősége van a Dunaújvárosi hulladékudvar használatára a Budai Nagyantal út 2 szám alatt. Szülésfelkészítő foglalkozás sorozat indul október 6-án a Dunaújvárosi Kórházban. A keddenként megrendezendő ingyenes alkalmon a kismamák és kísérőik a szülésről, a várandóságról, az újszülött ellátásról és az új élethelyzetről is hasznos információkat kaphatnak. A résztvevők megismerhetik a szülészeti osztály dolgozóit, miközben több terület szakemberei tartanak interaktív előadásokat. Szó lesz többek között a várandóság alatti testi változásokról, az életmódról és a vizsgálatokról, valamint arról is, mikor érdemes elindulni a szülőszobára, és mit célszerű magukkal vinni a kismamáknak. Október 30-áig lehet pályázni a Kerékpáros Barát címekre. Innen Fejér vármegyéből is települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és a kerékpározást népszerűsítő programjaikkal. Az elismeréssel a biztonságosabb, környezetkímélőbb, mindennapi közlekedésért tett lépéseket díjazzák. A pályázatokat a KTI honlapján lehet benyújtani. Az eredményhirdetés novemberben várható. Végül az időjárásról. Egy hidegfront érkezik északnyugat felől, amelynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton számíthatunk a hűvösebb időre.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Az Alkotmánybíróság dönthet a készpénzes fizetésről. Felmérték a balatoni bringa körszakaszait, a sérült gyermekeké lesz a fővárosi állatkert. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Alapvető joga, hogy készpénzzel fizethessünk, erre vár választ az Alkotmánybíróságtól az Ombudsman. Hivatalához több panasz is érkezett, mert egyre több automatizált üzletben, rendezvényen és szolgáltatásnál kizárólag elektronikus fizetést fogadnak el. Budapesten például a parkolóautomatákból is kivezetik a készpénzes fizetést. Az alapvető jogok biztosa azt is tisztázná, hogy az államnak kell-e olyan szabályokat alkotnia, amelyek a gyakorlatban is garantálják a készpénz használatát. 20 év után nyilvánosságra hozták a 2006 őszi kormányülések korábban titkosított jegyzőkönyveit. Ezek alapján a Gyurcsány kormány egyebek mellett a vízidíj, az új kormányzati negyed és a 2007-es költségvetés előkészítésével foglalkozott. A kormányzati kommunikáció szerint a kabinet az összedi beszéd kiszivárgása után kialakult politikai válságot érdemben nem tárgyalta. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvivőjét kérdeztük.
4: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint 2 évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség.
3: Mintegy 10 000 fogyatékossággal élő gyermeket és családtagjaikat várják jövő kedden a fővárosi állatkertbe. Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 34. alkalommal rendezi meg a Sérült Gyermekek Napját, amelyen látványetetések, interaktív foglalkozások és színpadi műsorok várják a résztvevőket. Koncertet ad a Kaláka Együttes és táplálkozási tanácsadást is tartanak. A rendezvényen 1992 óta csaknem 200 000 fogyatékossággal élő gyermeket láttak már vendégül. Ma a felhők nyugatról kelet-dél-kelet felé vonulhatnak, közben több tájon átmenetileg előbújhat a nap. A legtöbb napsütés keleten maradhat, északnyugaton viszont eső, zápor, akár egy-egy zivatar is érkezhet. A szél sok felé megélénkülhet, néha meg is erősödhet. A csúcsok 18 és 30 fok között alakulhatnak. Holnap közepesen vagy erősen felhős időre készülhetünk, elszórt záporokkal, zivatarokkal. Szombaton a gomoly felhők újra magasabbra nőhetnek, és helyenként ismét eleredhet majd az eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Elmúlt 2 óra is, úgyhogy folytatódik a felejthetetlen slágerkavalkád itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, és ahogy ígértem, jön Kanye West, akár a takarítás közben táncolóknak is, hiszen ugye Noémi ezt írta az előző óra végén, de Gabriel Dreams dalára is lehet akár még dolgozni is, de a Blue és a One Love indít most. Mindenkinek
1: Best FM!

Pestefem a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy ki milyen, vagy melyik hírességgel találkozott már, és mi volt a története. Azt írja Viki, hogy ő egyszer Londonban találkozott Adele-lel, aki egyszerűen csak iszogatta a kávéját egy belvárosi kávézóban, és nagyjából két asztalra ültek egymástól. Persze úgy csinált, minthogyha ez egy teljesen természetes hétköznapi helyzet lenne, de hát azért mégiscsak Adele ült abban a kávézóban. Azért az elég jó lehetett. Azt írták többen is, hogy Budapest is azért bővelkedik hírességekben, ezzel teljesen egyet tudok érteni. Például Eszter azt írja, Zendaját láttam Budapesten, szintén egy kávézóban. A barátnőm azonnal felismerte, én meg azt mondtam neki, hogy biztos csak hasonlít rá. Aztán rákerestünk, és hát tényleg ő volt. Egyébként nagyon szép élőben is, hát ezt el tudom képzelni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha bárki találkozott még hírességekkel is, megírná a történetét. Nyugodtan tegye meg, sőt fel is hívhat. Én annak is nagyon örülök, ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Cserébe Gabriel egyik legnépszerűbb slágerét hozom erre a nyugi és csütörtök délutára. Itt a Dreams a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zené. Kaptam egy olyan infót Lacitól, hogy a Bakcsomópont után a Hegyalja úton a Church Parknál baleset történt, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. Illetve az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tata és az M0-as autóút között torlódik a forgalom ma is. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon lassú az előrejutás. Aki autóval van és Budapestre tart, annak érdemes a 61-es kilométertől az átterelt belső sávot használnia. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek van még infója. Nagyon megköszönöm, ha ír, vagy éppen felhív. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség, köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség Magyarország teljes területén. A szeptember 16-a és 22-e között zajló roadpol akcióban elsősorban a passzív biztonsági eszközök használatát vizsgálják, ellenőrzik a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek szabályos használatát, valamint a motorosok és segédmotorosok bukósisakját is. Az akció Dunaújvárost és Fejérvár megyét is érinti, ezért a következő napokban a város útjain és környék forgalmasabb szakaszain is számítani lehet rendőri ellenőrzésekre. Szülésfelkészítő foglalkozás sorozat indul október 6-án a Dunaújvárosi Kórházban. A keddenként megrendezendő ingyenes alkalmon a kismamák és kísérőik a szülésről, a várandóságról, az újszülött ellátásról és az új élethelyzetről is hasznos információkat kaphatnak. A résztvevők megismerhetik a szülészeti osztály dolgozóit, miközben több terület szakemberei tartanak interaktív előadásokat. Szó lesz többek között a várandóság alatti testi változásokról, az életmódról és a vizsgálatokról, valamint arról is, mikor érdemes elindulni a szülőszobára, és mit célszerű magukkal vinni a kismamáknak. A leendő első osztályosokat és családjaikat várják a Magdába hívogató programra. A Bocskai István Református Oktatási Központ tagintézménye október 9-én pénteken 8 óra 15 perccel mutatja be az iskolát a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek. A program során a gyerekek megismerkedhetnek az iskola épületével, a tantermekkel és a leendő tanítóikkal is. A szervezők kérik, hogy aki részt szeretne venni a programon, lehetőség szerint előzetesen regisztráljon. Szeptember 19-én kezdődik az őszi lomtalanítás Dunaújvárosban. Alomokat reggel 8 és déli 12 óra között lehet elhelyezni a kijelölt gyűjtőpontokon. A szolgáltatás ezúttal a Technikumváros részt érinti, akinek nem megfelelő a szombati időpont vagy más típusú hulladéktól szeretne megszabadulni, annak továbbra is lehetősége van a Dunaújvárosi hulladékudvar használatára a Budai Nagyantal út 2 szám alatt. Október 30-áig lehet pályázni a kerékpáros barát címekre. Innen Fejér vármegyéből is települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és a kerékpározást népszerűsítő programjaikkal. Az elismeréssel a biztonságosabb, környezetkímélőbb, mindennapi közlekedésért tett lépéseket díjazzák. A pályázatokat a KTI honlapján lehet benyújtani, az eredményhirdetés novemberben várható. Végül az időjárásról. A vastagabb felhősáv tovább halad keleti-délkeleti irányba, így a Dunántúlon a nap döntő részében erősen felhős vagy borult lesz az ég, míg keleten várható a legtöbb napsütés. Elszórtan főképp az ország északnyugati felén kisebb eső, zápor előfordulhat. A déli-délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül olykor meg is erősödik. A csúcsértékek 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A 93.1 Best FM-en meg is érkeztünk már a csütörtök délután közepéhez. Én nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, főleg innen Dunaújvárosból, vagy éppen a környékről, és remélem, hogy ahogy haladunk előre majd a délutánban, egyre többen csatlakoznak. A nevem Molek Csongor, Beyoncé-val kezdünk, és szól egy örök sláger, a Halló!
2: 93.1 Best FM.

0: 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kellemes délután csütörtökre mindenkinek, és jó munkát, kitartást kívánok, dunói városi hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor, a munkaidőt is pörgetjük azért a kedvenc dalokkal, jönnek a 90-es évekből és a 2000-es évekből. Az örök slágerek. Szeptember 17-e van már Zsófia névnapja. A hölgyeknek nagyon boldog névnapot, a szülinaposoknak pedig nagyon boldog születésnapot kívánok. 644 esztendeje Székesfehérvárot megkoronázták Máriát, aki helyett az uralmat anyja Erzsébet királyné gyakorolta. És 239 éve aláírták az Egyesült Államok alkotmányát. Híres emberek, akik a mai napon születtek, 130 éve született Pácai Pál, kétszeres Kossuth-díjas szobrászművész, éremművész, az MTA levelező tagja. És 89 éve látott napvilágot dr. Kamuti Jenő, világbajnok törvívó, igazgató főorvos. Akik ma ünnepelnek, dunói versi hallgatók, Isten éltesse őket nagyon sokáig, egy Aqua felvétel következik, mégpedig a legsikeresebb számuk a Barbie Girl.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: is kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: föld.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekednek elég sokan, aki úton van, remélem hallgatja a Best FM-et a kocsiban. Balesetmentes kilométereket, kedves dunaújvárosi autósok! Ugrunk először egy picit messzebb, mivel kátyúznak az 51-esen Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomásodrendű főúton, hát a 60-as kilométer környékéről van szó. Aztán útszükület érvényben lehet ma a 62-esen Dunaújváros-Székesfehérvár másodrendű főúton a 0-as és a 42-es kilométer között, és szintén útszükület lassítja a haladást a 61-esen Dunaföldvár-Dombóvár-Nagykanizsa a másodrendű főúton. Az 5-ös és a 16-os kilométer között kell számítani fennakadásra. Hogy még hol? Ha van egyéb infójuk, akkor jelezhetik nyugodtan, hogy segíthessünk a többieknek. A telefonos elérhetőségünk pedig változatlan már évek óta, 30-as 74-74-777. Köszi szépen előre is! Mika felvételét játszom, most meghallgatjuk a Grace Kelly című slágert.
2: Do I attract

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en üdv mindenkinek, kedves dunaújvárosi hallgatók, pörgetjük együtt még a délután így csütörtökön, és elég durva, hogy már ezen a héten itt járunk. Elég gyorsan telik az idő, főleg itt a Westen. Garantált a jó hangulat a folytatásban is. Én Oleg Csongor vagyok, és indítja az órát mindjárt Alex Gaudino, szól a Destination Calabria. Destination Unknown.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak! Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en!
4: Hideg front érkezik északnyugat felől, ezért ott már helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek.
5: Akár 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többlet energia bevétele pedig helyben maradjon. Több száz ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség Napjai rendezvény sorozata, amelynek keretében számos ritkán látogatható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Államkincstár is megnézhető. Hosszú idő után újra látogatható lesz a Lechner Ödön által tervezett, 2017-ben bezárt Iparművészeti Múzeum szecessziós főépülete is. 144 zenemű érkezett az idei Bartók világversenyre, 36 ország, 136 fiatal zeneszerzőjétől. A 40 év alatti komponistáknak meghirdetett versenyre rövid, vonós négyesre írt darabokkal lehetett nevezni. A díjazott művek egyikéből a 2027-es Bartók világverseny kötelező darabja lesz. Több mint 400 mobipont vált elérhetővé a MOL-Bubi használók számára. A BKK fokozatosan vonja be a közösségi és saját tulajdonú rollerek, kerékpárok tárolására szolgáló mobipontokat a MOL-Bubi szolgáltatásba. A mostani fejlesztés ennek a bővítésnek a része. A sűrűbb állomás hálózatnak köszönhetően számos helyen akár 100-150 méterenként is lesz olyan állomás, ahol közbringát lehet felvenni vagy leadni. A BKK tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik. Idén ősszel még további 400 mobiponttal egészülhet ki a hálózat, 2027 elejére pedig már összesen több mint 1100 helyszínen lehet felvenni és letenni a bringákat a fővárosban. Két év után tér vissza az Operaház színpadára Kalóz című darab a Magyar Nemzeti Balett előadásában. A produkció szeptember 25-e és október 11-e között 7 alkalommal látható a Magyar Állami Operaházban. Híreink végén az időjárásról. Északnyugaton erősen felhős vagy borult idő várható. Ez a felhőzet napközben szakadozva kelet-délkelet felé vonul, de a Tiszántúlon több órás napsütés valószínű. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. Egy-egy zivatarra is van esély. Az északnyugatira forduló szél megélénkül. A csúcsérték 18 és 30 fok között alakul, északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép csütörtök délutánt mindenkinek, aki velünk tart itt a 93.1 Best FM-en Dunai Városból vagy a környékünkről. A nevem Oleg Csongor, és lepörgetünk még kettő egész felvonást. Hasznos infókkal jelentkezem szokás szerint, és persze a kedvencekkel garantált a zenei változatosság. Alex Gaudino zenél, ez a Destination Calabria.
0: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93 egy Best FM, a legjobb zenék, a mikrofon mögött pedig továbbra is Molek Csongor, ez én vagyok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Péntek időjárásra kitérünk egy picit műsoron belül. Nézzük, mi vár ránk itt a mi környékünkön. Holnap elméletileg gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és némi csapadék kialakulhat, eső, zápor, esetleg gyenge zivatar formájában egy-két területen, és ha lesz csapadék, akkor erősebb lesz a szélmozgás is. A reggeli órákban szintén jó pár területen ködös párás időjárás tapasztalunk majd, és olyan 8-13 fok körül mérünk. A csúcsérték délután 19-27 fok körül alakul. Elég nagy a napi ingás megint, aki ezt nem bírja, tapasztalhat tüneteket, legyen szó fejfájásról, tompaságról, fáradékonyságról, vagy esetleg gyenge szédülésről. Ügyeljenek a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre és arra, hogy eleget tudjanak pihenni. Bár az utóbbit a legnehezebb kivitelezni tudom, főleg hétköznap. Most az NSYNC zenél nekünk a Besten, a slágerük pedig az It's Good.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgató, kiemelkedő nemzetközi eredményeket elért versenyzőit köszöntötte a DKSE kajakkenu szakosztálya a Csónakházban, még hétfőn délután, és az eseményen a szakosztály és a DKSE vezetői, valamint a város alpolgármesterei is méltatták a sportolók és az egyesületben folyó szakmai munka sikereit. A családias hangulatú ünnepségen előbb Pető Zsolt, a szakosztály elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Szabó Zsolt és Barta Endre alpolgármesterek dicsérték az egyesületnél folyó szakmai munkát és azt a közösségépítő szerepet, amit évek óta kiválóan töltenek be a kajakkenusok. Majd Mátyás Gábor, a DKSE elnöke szólt elismerő szavakkal az ünnepeltekhez, illetve a szakosztály vezetőségéhez. A köszöntő mondatok után jöhetett a már megszokott visszatekintés, és volt mire büszkének lenni, ugyanis Hajdú Jonatán a felnőtt világbajnoki címe mellett 2 világkupa bronzot, valamint Európa bajnoki 3. helyet hozott a DKSE kajakkenusainak. A tartalmas beszámolót pedig fotókkal megtalálják a dunaiváros.com hírportálon. Madonna énekel most a Walk című felvételét, jól ismerjük, ezt játszom. What are you?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en. Ezt talán már tudják fejből is a legtöbben, főleg a rutinos dunaújvárosi hallgatók. Üdv mindenkinek, lassan-lassan itt a kora este csütörtökön. Én Molek Csongor vagyok, és azt tervezem, hogy még egy órát lepörgetünk együtt. Indítja a következő felvonást a Pussycat Dolls a Hush Hush című dallal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Hidegfront érkezik északnyugat felől, ezért ott már helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Tüdőszűrésre biztatja a dohányzókat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Kiemelték, hogy a tüdőrák sokáig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos, és életet menthet. Ezért az intézmény továbbra is várja ingyenes tüdőrák szűrésre az aktív dohányosokat, akiknél fokozott lehet a betegség kialakulásának kockázata. A részvétel regisztrációhoz kötött. Bezárják a washingtoni Kennedy Centert, miután egy szövetségi bíró ismét megakadályozta, hogy Donald Trump amerikai elnök neve visszakerüljön az épületre. Az intézmény igazgató tanácsa biztonsági okokkal és a szükséges felújítással indokolta a döntést. Újra elfogadták Romániában a medveállomány ritkítására vonatkozó törvényt, amelyet az államfő augusztusban küldött vissza a parlamentnek újra tárgyalásra. A törvénytervezet idén 859 barna medve kilövését engedélyezi, további 110 nagyvadat pedig akkor lehet lelőni, ha emberéletet veszélyeztetnek. Romániában napi szinten járnak be a medvék lakott területekre, vagy támadnak meg kirándulókat. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. A nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Akár 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többlet energia bevétele pedig helyben maradjon. Híreink végén az időjárásról. Északnyugaton erősen felhős vagy borult idő várható. Ez a felhőzet napközben szakadozva kelet-délkelet felé vonul, de a Tiszántúlon több órás napsütés valószínű. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. Egy-egy zivatarra is van esély. Az északnyugatira forduló szél megélénkül. A csúcsérték 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség, köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség Magyarország teljes területén. A szeptember 16-a és 22-e között zajló roadpol akcióban elsősorban a passzív biztonsági eszközök használatát vizsgálják, ellenőrzik a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek szabályos használatát, valamint a motorosok és segédmotorosok bukósisakját is. Az akció Dunaújvárost és Fejérvár megyét is érinti, ezért a következő napokban a város útjain és környék forgalmasabb szakaszain is számítani lehet rendőri ellenőrzésekre. Szülésfelkészítő foglalkozás sorozat indul október 6-án a Dunaújvárosi Kórházban. A keddenként megrendezendő ingyenes alkalmon a kismamák és kísérőik a szülésről, a várandóságról, az újszülött ellátásról és az új élethelyzetről is hasznos információkat kaphatnak. A résztvevők megismerhetik a szülészeti osztály dolgozóit, miközben több terület szakemberei tartanak interaktív előadásokat. Szó lesz többek között a várandóság alatti testi változásokról, az életmódról és a vizsgálatokról, valamint arról is, mikor érdemes elindulni a szülőszobára, és mit célszerű magukkal vinni a kismamáknak. A leendő első osztályosokat és családjaikat várják a Magdába hívogató programra. A Bocskai István Református Oktatási Központ tagintézménye október 9-én pénteken 8 óra 15 perccel mutatja be az iskolát a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek. A program során a gyerekek megismerkedhetnek az iskola épületével, a tantermekkel és a leendő tanítóikkal is. A szervezők kérik, hogy aki részt szeretne venni a programon, lehetőség szerint előzetesen regisztráljon. Szeptember 19-én kezdődik az őszi lomtalanítás Dunaújvárosban. A lomokat reggel 8 és déli 12 óra között lehet elhelyezni a kijelölt gyűjtőpontokon. A szolgáltatás ezúttal a Technikum város részt érinti, akinek nem megfelelő a szombati időpont vagy más típusú hulladéktól szeretne megszabadulni, annak továbbra is lehetősége van a Dunaújvárosi hulladékudvar használatára a Budai Nagyantal út 2 szám alatt. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása a környezetük megtisztításába. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy a programhoz kétféleképpen lehet csatlakozni, önkéntesként vagy koordinátorként. Továbbá a diákok a Teszed keretében 5 vagy 8 óra közösségi szolgálatot teljesíthetnek a kötelező 50-ből. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Végül az időjárásról. Egy hidegfront érkezik északnyugat felől, amelynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton számíthatunk a hűvösebb időre.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello mindenkinek, Dunaújváros és a térség. A 93.1 Best FM-en tartózkodunk még a legtöbben, remélem. Csatlakoztak jó páran az utóbbi percekben is. A mikrofon mögött Molek Csongor, és jelentkezem még mindjárt közlekedési infókkal, aki vezet, az figyeljen. Zenél a Pussycat Dolls, és szól tőlük a Hush Hush című dal.
0: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat kívánok, és balesetmentes közlekedést, kedves autósok! Vannak munkálatok a környékünkön, legyen szó például az 52-esről. Csomópontépítési munkákat végeznek még jó pár héten keresztül Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főút 47-es kilométerénél, szintén az 52-esen a 34-es kilométernél aktuális a félpályás lezárás. És az 52-13-oson folynak a közműépítési munkálatok Szabadszállás-Szalk-Szentmárton összekötő út 3-as kilométerénél. Jöhet egyéb infó is utakkal kapcsolatban, 30-as 74-74-777 a telefonszámunk, előre is kösz szépen. A Black Eyed Peas zenél most nekünk, és a Meet Me Halfway című számukat meghallgatjuk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, igen jól, kiválóan szerepeltek a DKSF fiatal birkózói a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia megrendezett U13 kötött fogású és női Kozma István emlékversenyen a hétvégén. A 11 nemzet több mint 200 sportolóját felvonultató viadalon három tehetség képviselte a Dunai Veresi klubot, ezt mondta Tombor István, a DKSF birkózóinak vezető edzője, a dunaivers.com hírportál munkatársainak. A hölgyek mezőnyében Teleken ma Ilona tündökölt, miután a 42 kg-os súlycsoportban hibátlan mérleggel zárt. Első kettő mérkőzésén szigetvári és kispesti ellenfelét is egyaránt 10-0-ás technikai fölénnyel múlta fölül, majd a döntőben Püspök Ladányi riválisát győzte le 12-2-re, így megérdemelten állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Az 50 kg-os kategóriában Krisztián Kira egy győztes és kettő vesztes meccs után az értékes 5. helyet szerezte meg. A fiúknál a 76 kg-os Kéri Dániel sajnos az első mérkőzésén megsérült, így nem tudta folytatni a küzdelmeket. A szakvezetés Dániel sajnálatos sérülésétől eltekintve rendkívül hasznosnak ítélte meg a tornát, kiemelve Emma igen jó birkózását. Gratulálunk, a beszámoló pedig az említett portálon fent van. Most a Texas zenél és az Inner Smile című számukat játszom.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Búcsúzom csütörtökre, kedves hallgatók, lassan-lassan, mégpedig Gloria Estefan felvételével. Ez a Turn the Beat Around című sláger. Köszönöm szépen a közreműködést mindenkinek, és kellemes kora estét, kellemes késő délutánt. Holnap találkozunk, ja, és holnap már péntek. 3-tól itt vagyok, kitartás még a héthez mindenkinek. Molek Csongort hallották Dunaújvárosi hallgatók. Maradjanak a Best FM-en. Hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 20-ától Tilla műsorvezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség, köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség Magyarország teljes területén. A szeptember 16-a és 22-e között zajló roadpol akcióban elsősorban a passzív biztonsági eszközök használatát vizsgálják, ellenőrzik a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek szabályos használatát, valamint a motorosok és segédmotorosok bukósisakját is. Az akció Dunaújvárost és Fejérvár megyét is érinti, ezért a következő napokban a város útjain és környék forgalmasabb szakaszain is számítani lehet rendőri ellenőrzésekre. A leendő első osztályosokat és családjaikat várják a Magdába hívogató programra. A Bocskai István Református Oktatási Központ tagintézménye október 9-én pénteken 8 óra 15 perccel mutatja be az iskolát a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek. A program során a gyerekek megismerkedhetnek az iskola épületével, a tantermekkel és a leendő tanítóikkal is. A szervezők kérik, hogy aki részt szeretne venni a programon, lehetőség szerint előzetesen regisztráljon. Szeptember 19-én kezdődik az őszi lomtalanítás Dunaújvárosban. Alomokat reggel 8 és déli 12 óra között lehet elhelyezni a kijelölt gyűjtőpontokon. A szolgáltatás ezúttal a Technikum város részt érinti, akinek nem megfelelő a szombati időpont vagy más típusú hulladéktól szeretne megszabadulni, annak továbbra is lehetősége van a Dunaújvárosi hulladékudvar használatára a Budai Nagyantal út 2 szám alatt. Megkapták elmaradt augusztusi munkabérüket a Dunai Vasmű érintett dolgozói. A késedelem oka az volt, hogy a költségek finanszírozásához szükséges kormányhatározat csak szeptember 11-én jelent meg. Az állam legfeljebb 657 millió forintot biztosít a felmerült költségek fedezésére. A bérek rendeződtek, a vasmű hosszabb távú sorsa azonban továbbra is bizonytalan, az értékesítési kísérletek eddig nem hoztak eredményt. Határértéket meghaladó illékony szervesanyag tartalmat mutattak ki egy Kínában gyártott szilikon kenyérsütő formában. Az érintett terméket Magyarországon is értékesítették. A hatóság azonnali termék visszahívást rendelt el, és arra kéri a Fejér megyei vásárlókat is, hogy az érintett ételből származó sütőformát ne használják tovább. Az illékony szerves vegyület jelenléte az élelmiszerrel érintkező tárgyaknál azért jelenthet problémát, mert nem megfelelő mennyiségben vagy kontroll nélkül szennyezhetik az élelmiszert, emellett az élelmiszer ízét és illatát is kedvezőtlenül befolyásolhatják, szélsőséges esetben pedig mikrobiológiai, illetve mérgező vagy allergén kockázatot is jelenthetnek. Végül az időjárásról. A vastagabb felhősáv tovább halad keleti délkeleti irányba, így a Dunántúlon a nap döntő részében erősen felhős vagy borult lesz az ég, míg keleten várható a legtöbb napsütés. Elszórtan főképp az ország északnyugati felén kisebb eső, zápor előfordulhat. A déli délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül olykor meg is erősödik. A csúcsértékek 18 és 30 fok között alakulnak, északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre.
3: Nem jön az aszályt mérséklő eső a napokban. 20 évre visszamenőleg vizsgálhatják a politikusok vagyonát. Kisebb földrengés volt a Kvarneröböl térségében. Villányi Eszter vagyok. Továbbra sem enyhül az aszály az Alföldön, közölte a Hungaromet. A múlt heti eső főként a Dunántúl nyugati részén javított a talaj állapotán, keleten azonban alig hullott csapadék. Az Alföld nagy részén a legsúlyosabb mezőgazdasági aszály van, a kukorica és a napraforgó pedig nagyrészt elszáradt. A következő napokban sem érkezik az aszályt megszüntető eső. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. Jönnek a politikusi vagyonosodási vizsgálatok. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány hamarosan az országgyűlés elé terjeszti az erről szóló törvényjavaslatot. Az adóhatóság a jelenlegi, valamint az elmúlt 5 évben távozott képviselők és kormányzati tisztviselők vagyonát ellenőrizhetné. A vizsgálat akár 20 évre tekinthetne vissza, és a hozzátartozókra is kiterjedne. Indokolatlan vagyongyarapodás esetén adóellenőrzés, bűncselekmény gyanújakor pedig nyomozás indulna. Mintegy 110 ezer utas járatát kellett törölni a Duna alacsony vízállása miatt. A Mahart ügyvezetője közölte, hogy ez több száz nemzetközi hajójáratot érintett. Somodi László azt is jelezte, hogy az ebből származó árbevétel júniusban mintegy 40, augusztusban már 80%-kal esett vissza a tervezethez képest. Nem találtak egészségre veszélyes babavizet a Nébih vizsgálatán. Az öt magyar termék közül egyet mégis kifogásoltak. Az Aquital Baby ásványi anyag tartalma literenként 707 mg volt, miközben a megengedett felső határ 650 mg. Ez nem jelent egészségi kockázatot, a terméket azonban nem forgalmazhatják csecsemő tápszer készítésére alkalmas vízként. A hatóság a címkén szereplő eltérő adatok miatt is intézkedett, megtiltotta a termék előállítását és bírságot szabott ki. Kisebb földrengés volt Horvátországban a Kvarneröböl térségében. A Richter skála szerinti 3,6-es erősségű földmozgást Szenytől 14 kilométerre rögzítette a horvát szeizmológiai szolgálat. Személyi sérülésről és anyagi kárról nem érkezett hír. Kelet felé vonulnak a felhők, közben több tájon átmenetileg a nap is előbújik. A legtöbb napsütés keleten marad, északnyugaton viszont eső, zápor, néhol akár egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 18 és 30 fok között alakul. Holnap közepesen vagy erősen felhős időre készülhetünk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Szombaton a gomoly felhők újra magasabbra nőhetnek, és helyenként ismét elered az eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Csütörtök van, úgyhogy dance-elünk. A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance himnuszai szólnak mostantól 120 percen keresztül mixben. Héttől majd DJ Millernek, csütörtöki rezidensünknek köszönhetően. Addig pedig én, Whiteboy állok itt a lemezjátszók mögött 6 és 7 óra között. Indul a Night Shift.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül.

végig hallgatni elejétől a végéig, 1-től 160-ig, azért ez nem kis meló. Ennél nagyobb feladat már csak feltölteni volt őket, de ott van 160 mix a Mixcard profilomon. Szépen pörögnek a számlálók, a legutóbb feltöltött 5-ös pakkon is mennek a meghallgatások. A szabály még mindig ugyanaz, hogyha mindegyik mixen van 100 meghallgatás, akkor jön a következő 5-ös csomag. Szóval aki már esetleg tényleg ezt a 160-at végighallgatta volna többször is, és szeretné, hogy jöjjön az újabb 5-ös csomag, hát akkor ezt a legutóbb feltöltött 5-öt egy picikét nyomja meg, és hallgassa azokat még 2-szer, 10-szer, 20-szor, 100-szor. Tracklista természetesen most is mellékelve van, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt a profilt keresétek.

0625555555 SMS üzenet, Viber üzenet, fotók, videók a Viber természetéből adódóan jöhetnek erre a számra, és persze ezen keresztül lehet minket hívni is, és jöhetnek a tippek is, ha esetleg a 90-es és a 2000-es évekből lenne olyan dal, ami passzolna a hétfői House-hoz, a szombati hip-hophoz, R&B-hez, de eddig nem hallottátok, vagy nem hallottátok volna eleget, akkor nyugodtan adjatok nekünk ilyen tippeket, jó? Szóval bátran 0620 55 55 155, info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és persze ne felejtsétek el lájkolni Instán és Facebookon a saját profilunkat. Best FM Night Shift, itt találtok meg minket.

végigveszi a hét összes napját hétfőtől egészen vasárnapig. Mi most jelenleg a csütörtöknél járunk, ha valakinek ez az elmúlt 19 órában nem tűnt volna fel. Dance, nálunk ezt jelenti a csütörtök, szóval még egy órán keresztül a legnagyobb dance hívőszokból szól majd egy órányi mix. Közben egy gyors helycsere történik, jön csütörtöki rezidensünk DJ Miller, és héttől már ő pakolja a lemezeket, szóval pár perc, és innen folytatjuk, senki

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: 200 milliárd forintból bővítette üzemét a gumiabroncs gyártó. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. A Hankook gumiabroncs gyártó 540 millió euróból, azaz mintegy 200 milliárd forintból bővítette üzemét a Fejér megyei rácsalmáson, ahol októbertől kezdik meg a tehergépkocsi és autóbuszabroncsok gyártását. Az újonnan épített gyáregység éves termelési kapacitása meghaladja a 800 ezer darabot. A dél-koreai cégcsoport azt közölte, hogy a 2024-ben elkezdett negyedik bővítési ütem mintegy 66 ezer négyzetméternyi új gyártó és kiszolgáló épületet, valamint az új tehergépkocsi és autóbuszabroncs gyártósort foglalja magába. Az új gyártósorral a cég több mint 450 munkahelyet teremt a térségben. A leendő első osztályosokat és családjaikat várják a Magdába hívogató programra. A Bocskai István Református Oktatási Központ tagintézménye október 9-én pénteken 8 óra 15 perccel mutatja be az iskolát a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek. A program során a gyerekek megismerkedhetnek az iskola épületével, a tantermekkel és a leendő tanítóikkal is. A szervezők kérik, hogy aki részt szeretne venni a programon, lehetőség szerint előzetesen regisztráljon. Szeptember 19-én kezdődik az őszi lomtalanítás Dunaújvárosban. A lomokat reggel 8 és déli 12 óra között lehet elhelyezni a kijelölt gyűjtőpontokon. A szolgáltatás ezúttal a technikumváros részt érinti, akinek nem megfelelő a szombati időpont vagy más típusú hulladéktól szeretne megszabadulni, annak továbbra is lehetősége van a dunaújvárosi hulladékudvar használatára a Budai Nagyantal út 2 szám alatt. Szülésfelkészítő foglalkozás sorozat indul október 6-án a Dunaújvárosi Kórházban. A keddenként megrendezendő ingyenes alkalmon a kismamák és kísérőik a szülésről, a várandóságról, az újszülött ellátásról és az új élethelyzetről is hasznos információkat kaphatnak. A résztvevők megismerhetik a szülészeti osztály dolgozóit, miközben több terület szakemberei tartanak interaktív előadásokat. Szó lesz többek között a várandóság alatti testi változásokról, az életmódról és a vizsgálatokról, valamint arról is, mikor érdemes elindulni a szülőszobára, és mit célszerű magukkal vinni a kismamáknak. Október 30-áig lehet pályázni a Kerékpáros Barát címekre. Innen Fejér vármegyéből is települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és a kerékpározást népszerűsítő programjaikkal. Az elismeréssel a biztonságosabb, környezetkímélőbb, mindennapi közlekedésért tett lépéseket díjazzák. A pályázatokat a KTI honlapján lehet benyújtani. Az eredményhirdetés novemberben várható. Végül az időjárásról. Egy hidegfront érkezik északnyugat felől, amelynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton számíthatunk a hűvösebb időre.
1: Hírek a Best FM-en.
3: 5%-ra csökkent a tűzifa áfája, kevesebben költöztek tavaly Magyarországon, megint drágult az üzemanyag. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája. A kedvezményes adókulcs szeptember 15-től a hasáb, tuskó, rőzse vagy kötek formájában árult tűzifára, valamint a fűtési célú pelletre és briketre is vonatkozik. A termékek besorolásánál az elnevezés mellett a vámtarifa szám is számít. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ezért részletes tájékoztatót tett közé honlapján arról, mely termékeknél és milyen feltételekkel alkalmazható az alacsonyabb áfa. Csökkent a költözési kedv Magyarországon, tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban, és 2015 óta csak 2023-ban mértek ennél alacsonyabb aktivitást. A KSH szerint a megye határt átlépő mintegy 115 ezer ember csak nem fele Budapestre vagy Pest megyébe költözött. Utóbbi 26 ezer, a főváros pedig 25,5 ezer új lakót vonzott. A központi régión kívül Fejér, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun volt a legnépszerűbb célpont. Megint emelkedett az üzemanyagára, ezúttal a 95-ös benziné 4, a gázolai 8 forinttal. Ez azt jelenti, hogy a 95-ösért országos átlagban 635 forintot, míg a gázolaj literjéért 709 forintot kérnek a kutakon, írja a holtankoljak.hu. Csempészárút kereshetnek röntgenképeken, hadijátékban és drónfociban is részt vehetnek az érdeklődők a kutatók éjszakáján. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szeptember 25-én Budapesten, Szolnokon és Baján is programokkal készül. A Ludovika Campuson bemutatják a modern pénzmosási technikákat és a többnapos áramszünetek következményeit. Szolnokon virtuálisan Gripen vadászgépet és drónokat irányíthatnak a látogatók, Baján pedig mikroba vadászat, vízmintavizsgálat és hidraulikai kísérletek várják őket. Kisebb földrengés volt Horvátországban a Kvarneröböl térségében. A Richter skála szerinti 3,6-es erősségű földmozgást Szenytől 14 kilométerre rögzítette a horvát szeizmológiai szolgálat. Személyi sérülésről és anyagi kárról nem érkezett hír. Kelet felé vonulnak a felhők, közben több tájon átmenetileg a nap is előbújik. A legtöbb napsütés keleten marad, északnyugaton viszont eső, zápor, néhol akár egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 18 és 30 fok között alakul. Holnap közepesen vagy erősen felhős időre készülhetünk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Szombaton a gomoly felhők újra magasabbra nőhetnek, és helyenként ismét elered az eső.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na hát akkor itt vagy, túlélted, megjártad.
5: Persze, ott megjöttem, ott aludtam be. Derekassal helytálltam, ott aludtam.
4: Helyes, mindegy, figyelj, bármi is legyen az ára, hogy te biztonságban itt legyél csütörtökön, aludjál ott, vegyél egy házat, tök mindegy.
5: Jó, valami legyen, jó. Igen. Voltak itt külföldi DJ-k, akik annyit jártak ide Magyarországra a 90-es meg a 2000-es években, hogy vettek egy lakást, és úgy voltak vele, hogy sokkal egyszerűbb, utána jól érezték magukat, itt maradtak egy-két napig, hétig, aztán utána megint visszajöttek.
4: Hát tudod, volt egy ilyen rossz indulatú pletyka, ugye, hogy a Hathaway, a Prodigy, meg még nem is tudom, hogy nekik biztos már van egy bérelt apartmanjuk valahol bent a belvárosban, mert annyit jártak ide turnézni, és hát ugye aztán később kiderült, hogy az Eric Prydz az konkrétan bellakott a 6. kerületben évekig, úgyhogy nem mondasz hülyeséget.
5: Én tudom, igyekeztem, legalább nem mindig.

0: zenék Mixben.
1: Nem biztos, hogy akarom tudni, hogy mostanában mi szokott történni PDD-vel az elmúlt éjszakakkal lesz, mert
2: ugye? Figyelj, bármi megtörtént szerintem, és általában meg is történik, ahogy szokták mondani. Igen.
1: Ezekben a büntetés végrehajtási időben. Hát, gyerekek, 1000 üveg napolajnak, vagy mi az, bébiolajnak ára van.
2: Bizonyán.
1: Na, viszont, hogy mi fog történni a hétvégén, az mondjuk sokkal jobban érdekel veled, Imre dátumai rovatunkat ezzel megnyitjuk.
2: Csütörtök, az megint ott pihis, utána én azt gondolom, hogy ebben a hónapban ez a pénteki fővárosi borbározás ez adott, ez tehát ez most is így lesz holnap este, aztán pedig irány Zalaegerszeg, ugye az én imádott rezidenciám, ahol szólunk ezerrel, és kezdjük, gondolom, hogy most is hallgatnak bennünket, legalábbis remélem.
1: Az mi lesz, nyitó?
2: Hónap elején volt a nyitó, ez már a harmadik buli lesz, egyébként sztár vendége, sztár DJ-vel, és már alig várom, ez az ötödik vagy a hatodik szezonom lesz, nem is tudom pontosan, ez legalább az ötödik, úgyhogy hát ugye megtapadtam,
1: figyelj,
2: mint ezek a...
1: tudnak még olyan helyre hívni Magyarországon, ahol még nem voltál, nem nagyon.
2: Ezt kérdezték tőlem egyébként a múlt héten hétvégén, és nem tudtam rá, már biztos nyílnak új helyek. De van olyan egy technikussal valahol a világ végén találkoztam, hogy az ország másik végén ahhoz képest, mint amit elkezdtünk emblegetni, például a szegedi Sing Sing. Hogy oda járt egyetemista korába, és emlékszik a buliaimra. És akkor...
1: Az jó, mert te nem.

0: zenék mixben.
1: És akkor ne csak a dátumaidat és a fellépéseket promózzuk, de téged magad is.
2: Igen.
1: Hol és merre és miként lehet elérni
2: a
1: téged?
2: A mixek azok továbbra is ugye a mixcloud.com/DJ Miller Hun oldalra kerülnek föl szépen sorjában, és egyébként mostanában ezek a mixek egész jó helyekre felkerülnek, még a globális listákon is, meg az egyik másik vezette is a magyar house listát, úgyhogy néha azért kirakom, hogy lássa a főnököm a whiteboard, hogy azért 20-30-an meghallgatták a mixetek. Úgyhogy ja, továbbra is oda fogom feltölteni nagy hévvel, és remélem, hogy ti meg legalább akkora lelkesedéssel meg is hallgatjátok őket.
1: És akkor te is tartod ezt, amit nekem ajánlottál, ugye, hogy amint 100-an meghallgatják, akkor jön a következő.
2: Én abszolút így csinálom.
1: Tehát te egyesével töltött fel.
2: Egyesével, igen, és akkor megvárom, amíg a 100-at eléri, most pont az utolsó is elérte, zúgy fel a következő. Ez a taktikám. Oké? Vedd át, vedd át.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: Emlékszel erre? Mostanában jött velem szembe ez az info, hogy mi is elkezdtük rendesen rotációba játszani az Alanét, hogy ehhez csináltak, vagy fölkérték ugyanazokat a koreográfusokat, akik a Macarena-nak csinálták a koreográfiát, hogy ez az Alanéhez is csináljanak valamilyen egyszerűen megtalálni. És hát csináltak is valamit, de hát én dögöljek meg, nem tudom.
2: Nem, én ugye ebből a dalból a dalon kívül a lemezborítóra emlékszem.
1: Mert ugye
2: ugye meg nagyon jó volt maga a színvilága a borítónak, ilyen sárga alapon, meg narancsárga, nagyon színes, kicsit ilyen regis hatású, és az nagyon beégett nekem, mert mindig ugye az óriási sláger volt a maga idejében, és ugye abszolút. Mindig kerestem ezt a színest, hol van, ez most kell nekem, ugye tudod, akkoriban ez sok a macerása volt, amire előkerested, elem ezt rámixelted, stb. Szóval az úgy beégett, pedig hát jól jártak volna ezzel a tánccal, mert bármire járok, és mondjuk retroznom kell, és Macarenát kell játszani, akkor te is tudod, hogy a koreót, van egy pár koreográfia, amit tudnak, na ezt a kics, a 3 éves is tudja, meg a 60 éves
1: de
2: nagy
1: ez
2: is.
1: Meg a Vájászé, ez a kettő, nem, amit mindenki tud.
2: Hát ez a kettő mindenképpen, igen. De ez viszont elképesztő, hogy bármerre megyek, és nem csak Magyarországon, ez működik.
1: Jó, egyik sem túl bonyolult, az ezt tegyük hozzá. De és azért van, hogy
2: én mondjuk nem tudnám lehozni.
1: Nem a Ritrosz kiterek
2: az életem DJ-be táncolni soha nem tudtam meg, hát a portióban bírek ugye.
1: Micsoda mázli, hogy diszkozni meg annyira tudsz, hogy akkor számítok rá jövő csütörtökön is, jó?
2: Rendben, így lesz.
1: Köszi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyre jobban visszaszorul a készpénzes fizetési lehetőség. A vállalatok többségét érte kibertámadás az elmúlt évben. Elhunyt Deák Bill Gyula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Alapvető joge, hogy készpénzzel fizethessünk, erre vár választ az Alkotmánybíróságtól az ombudsman. Hivatalához több panasz is érkezett, mert egyre több automatizált üzletben, rendezvényen és szolgáltatásnál kizárólag elektronikus fizetést fogadnak el. Budapesten például a parkolóautomatákból is kivezetik a készpénzes fizetést. Az alapvető jogok biztosa azt is tisztázná, hogy az államnak kell-e olyan szabályokat alkotnia, amelyek a gyakorlatban is garantálják a készpénz használatát. 10-ből 9 magyar nagyvállalatot ért kiberbiztonsági támadás az elmúlt egy évben. Ha a közép- és nagyvállalatokat közösen nézzük, akkor pedig mintegy 60%-os ez a szám, derült ki egy friss felmérésből. A leggyakoribb támadási forma az adathalászat és olyan módszerek, amelyek emberi megtévesztésre épülnek. A válaszadók negyede zsaroló vírushoz kapcsolódó eseményről számolt be, ötödük pedig ellátási láncot érintő támadásról. A vizsgált vállalatok háromnegyede, a nagyvállalatok 97%-a használ összetettebb kiberbiztonsági megoldást. Megint emelkedett az üzemanyagára, ezúttal a 95-ös benziné 4, a gázolai 8 forinttal. Ez azt jelenti, hogy a 95-ösért országos átlagban 635 forintot, míg a gázolaj literjéért 709 forintot kérnek a kutakon, írja a holtankoljak.hu. Pályára lép ma este a Fradi a labdarúgó Európa Liga őszi idényében. A Celtic lesz az ellenfél idegenben. A skót csapattal legutóbb 5 éve játszott a Ferencváros, akkor a Celtic nyert. A selejtező mérkőzés 1 óra múlva kezdődik. Elhunyt Deák Bill Gyula. A magyar blues király halálhírét közösségi oldalán jelentették be. Eszerint az énekes egy sikeresnek mondott műtét után vesztette életét váratlanul. A Hobo Bluesben tagjaként, majd szóló előadóként vált ismerté, Chuck Berry pedig a legfeketébb hangú fehér énekesnek nevezte. Deák Bill Gyula 77 évet élt. Éjszaka egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, elszórtan még lehet eső, zápor, néhol zivatar, főképp a déli tájakon. A szél mérséklődik, hajnalra 8 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap változóan felhős idő lesz, több órás napsütéssel, csak elvétve lehet futó zápor. Általában 23-28 fok között alakulnak a csúcsok. Szombaton napos, gyengén felhős idő lesz, délnyugaton fordulhat elő kisebb zápor. 24 és 29 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Ami eredetileg Steve Wonderé volt, és az volt a címe, hogy Another Star, az most Salome de Bahiától érkezik majd, Outro Lugar címen. És ami eredetileg Joan Jetté volt, és azt énekelt ebben, hogy I Love Rock and Roll, az is érkezik a következő órában, egy picit máshogy köszönhetően a Five-nak. Ez lesz majd az Everybody Get Up, itt a Best.
2: Ez a Night Shift a Best.

0: tudom, hogy akarod.
1: Best FM a legjobb zenék, amikor Robbie Williams kivált a Take That-ből. Első szóló kislemeze ennek a dalnak az átdolgozása volt, úgyhogy most jön az eredeti George Michael-től, aztán pedig rögtön utána Robbie Williams érkezik majd a Millenniummal.

Best FM a legjobb zenék, nem is tudom, miért gondoltam, hogy majd sikerül. 20 perc alatt az összes jegy elfogyott már az előértékesítés során Stevie Wonder novemberi londoni koncertjére, úgyhogy ha csak majd valami jegy újraértékesítő oldalon nem bukkam fel egy-két belépő, akkor könnyen lehet, hogy megint lecsúszom Stevie Wonderről, pedig én ezt a most érkező dalt eredetiben tőle még egyszer az életben szeretném hallgatni. Another Star volt eredetileg outro lugár, így ebben a formában Salome de Bahiának köszönhetően.

Best FM a legjobb zenék. A Sugar Babes mindig is három lányból állt, de volt, hogy már az eredeti tagokból senki nem volt a csapat része. A most érkező Five pedig neve ellenére volt, hogy szintén csak három tagból állt, de jelenleg most az eredeti teljes felállásban mind az öt taggal turnéznak szerte az Egyesült Királyságban és Írországban. Jön az Everybody Get Up, itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Nem jön az aszályt mérséklő eső a napokban. 20 évre visszamenőleg vizsgálhatják a politikusok vagyonát. Szurkolhatunk a Fradinak, a Celticekkel játszik. Villányi Eszter vagyok. Továbbra sem enyhül az aszály az Alföldön, közölte a Hungaromet. A múlt heti eső főként a Dunántúl nyugati részén javított a talaj állapotán, keleten azonban alig hullott csapadék. Az Alföld nagy részén a legsúlyosabb mezőgazdasági aszály van, a kukorica és a napraforgó pedig nagyrészt elszáradt. A következő napokban sem érkezik az aszályt megszüntető eső. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. Jönnek a politikusi vagyonosodási vizsgálatok. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány hamarosan az országgyűlés elé terjeszti az erről szóló törvényjavaslatot. Az adóhatósága jelenlegi, valamint az elmúlt 5 évben távozott képviselők és kormányzati tisztviselők vagyonát ellenőrizhetné. A vizsgálat akár 20 évre tekinthetne vissza, és a hozzátartozókra is kiterjedne. Indokolatlan vagyongyarapodás esetén adóellenőrzés, bűncselekmény gyanújakor pedig nyomozás indulna. Zajlik a denevérek párzási időszaka, a kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen mászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföl Tamás denevérkutató beszélt rádiónknak.
2: Ilyenkor találkoznak egyes barlangokhoz, meg bányákhoz érkező denevérek, hogy párosodjanak egymással. Magyarországon jellemző, hogy csak néhány 10 vagy 1-200 kilométert mennek. Nyáron rovatbőség van az áttéri területeken, sok asszonyok a szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe vagy akár a Bakonyba is elmennek, és az ottani barlangokban mászolnak. Ezen is dolgozunk, hogy minél több ilyen mászbarlangot ismerjünk, hogy aztán a védelmüket lehessen biztosítani.
1: Ezekben a percekben lép pályára a Ferencváros. A Fradia labdarúgó Európa Liga őszi idényében először a Celtic ellenfele lesz idegenben. A skót csapattal korábban 5 éve mérkőztek, akkor a Celtic nyert. Éjszaka egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, elszórtan még lehet eső, zápor, néhol zivatar, főképp a déli tájakon. A szél mérséklődik, hajnalra 8 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap változóan felhős idő lesz, több órás napsütéssel, csak elvétve lehet futózápor. Általában 23-28 fok között alakulnak a csúcsok. Szombaton napos, gyengén felhős idő lesz, délnyugaton fordulhat elő kisebb zápor. 24 és 29 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 83-ban az amerikai CBS csatornán ezen a napon indult el a Star Search elnevezésű tehetségkutató, amelyben olyan későbbi világsztárok voltak először láthatóak a tévében, mint például Britney Spears, Christina Aguilera vagy Justin Timberlake. Christina Aguilera érkezik a következő órában, Britney Spears pedig nyitja a következő órát.
3: Ez a Night Shift a Best

Bestefem a legjobb zenek. Szerintem a holnapi időjárás csak azért lesz olyan, amilyen, hogy aztán majd értékelni tudjuk a picit jobb szombatot meg vasárnapot. Mert hogy holnap azért lehet számítani záporra, zivatarra, országszerte mindenhol. Nem sokra, de sokszor. 25 fokos nappali maximum mellett. Ehhez képest szombaton már 26, vasárnap pedig 28 fok is elképzelhető.

Legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a nul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Best of Mama legjobb zenék, ugyan pár hónappal ezelőtt úgy nyilatkozott Fatboy Slim, hogy mostanában ő új dalt nem nagyon fog kiadni, mert köszöni szépen, nem is az ő világa a stúdiózás, másrészt nagyon jó el van a diszkózása világszerte. Azért egy új kislemezt pár héttel ezelőtt Felix the House Cat-tel csak kiadott. Most egy klasszikus jön tőle, a Praise You, itt a Best of Mama.

Best FM, a legjobb zenék. Nem érint nagy területet, de relatív sokáig tart az a gyűlés, tehát az a lezárás, ami egy gyűlés miatt lépett életbe ma este 8-tól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Novemberben jön az iskolakezdési támogatás második fele, megint drágult az üzemanyag, elhunyt Deák Bill Gyula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája. A kedvezményes adókulcs szeptember 15-től a hasár, tuskó, rőzse vagy kötek formájában árult tűzifára, valamint a fűtési célú pelletre és briketre is vonatkozik. A termékek besorolásánál az elnevezés mellett a vámtarifa szám is számít. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ezért részletes tájékoztatót tett közé honlapján arról, mely termékeknél és milyen feltételekkel alkalmazható az alacsonyabb áfa. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete utalvány formájában, erről a szociális és családügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos arra is felhívta a figyelmet, hogyha az első részlet utalással érkezett és időközben változott a lakcím, érdemes ellenőrizni, hogy az államkincstár rendszerében is a megfelelő lakcím van-e. Ha probléma van, azt szeptember 20-áig lehet jelezni. Az iskolakezdési támogatás összege 100 000 forint, ennek első 50 000 forintos részletét már augusztus végén megkapták az érintett családok. Megint emelkedett az üzemanyag ára, ezúttal a 95-ös benziné 4, a gázolai 8 forinttal. Ez azt jelenti, hogy a 95-ösért országos átlagban 635 forintot, míg a gázolaj literjéért 709 forintot kérnek a kutakon, írja a holtankoljak.hu. Mintegy 110 ezer utas járatát kellett törölni a Duna alacsony vízállása miatt. A Mahart ügyvezetője közölte, hogy ez több száz nemzetközi hajójáratot érintett. Somodi László azt is jelezte, hogy az ebből származó árbevétel júniusban mintegy 40, augusztusban már 80%-kal esett vissza a tervezethez képest. Elhunyt Deák Bill Gyula. A magyar blues király halálhírét közösségi oldalán jelentették be. Eszerint az énekes egy sikeresnek mondott műtét után vesztette életét váratlanul. A Hobo Bluesben tagjaként, majd szóló előadóként vált ismerté, Chuck Berry pedig a legfeketébb hangú fehér énekesnek nevezte. Deák Bill Gyula 77 évet élt. Éjszaka egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, elszórtan még lehet eső, zápor, néhol zivatar, főképp a déli tájakon. A szél mérséklődik, hajnalra 8 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap változóan felhős idő lesz, több órás napsütéssel, csak elvétve lehet futó zápor. Általában 23-28 fok között alakulnak a csúcsok. Szombaton napos, gyengén felhős idő lesz, délnyugaton fordulhat elő kisebb zápor. 24 és 29 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A turnészervezők letiltották Macklemore-ék további fellépéseit a színpadon hangoztatott politikai nézetei miatt, cserébe az összes többi előzenekarként funkcionáló fellépő visszalépett Ed Sheeran turnéjától, aki most jelenleg hivatalosan előzenekar nélkül turnézik a világban. Nálunk is egyedül érkezik majd a Shivers elitt a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best

0: nem kopik.
1: Best FM a legjobb zenék, az összes rajongó kivétel nélkül 100 000 érvel alá tudná támasztani, hogy miért az ő imádott sztárja lenne a legjobb választás a jövő évi Super Bowl halftime showjára. A listán ott van többek között Justin Bieber, Miley Cyrus, Harry Styles, Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Christina Aguilera, és a most érkező Backstreet Boys is.

Best FM a legjobb zenék, a Messy Boys neve valószínűleg leginkább ennek a remixnek köszönhetően lett ismert, pedig azért előtte is és utána is elég nagy nevekkel dolgoztak. Együtt csináltak remixet Gloria Estefannak, az M-People-nek és Jamelia-nak, és most MC Light-tal jönnek, és a Jamin-nál itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék a kezdetektől fogva az eredeti felállásban léteznek, élnek, virulnak, dolgoznak, turnéznak jelenleg is. Fokváros, Szingapur, Las Vegas, csak hogy a következő pár állomást említsem a turnéjukból. Mi van az All for One és az I Swear? I swear.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A világ körüli turnéját nemrég befejező két zenekar is az utolsó állomáson emlegette, hogy 27-ben visszatérnek. Nos, a két zenekar közül az egyik a mai napon az Instagram profilján már a helyszíneket és a dátumokat is megosztotta, a másik zenekar pedig a Coldplay. Mindketten érkeznek a következő órában.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, Mick Hucknell, Ion Sovát. A Simply Red világkörüli turnéjának utolsó állomásán tavaly úgy búcsúzott előtt találkozunk 2027-ben, és ma reggel az Instán, Facebookon meg az összes social felületükön ki is dobták a nyári turné összes dátumát és összes helyszínét. Egész nyáron 36 helyszín Európa szerte, kivéve Magyarország. Jön a Stars!

Azt a legjobb zenék. Igen, az óra elején a Coldplay és a Simply Red mellett kihagytam Kylie Minogue-ot, mert hogy ugye most már róla is hetek, hónapok óta pletykálják, hogy 2027-ben nagyszabású világkörüli turnéval tervezi megünnepelni karrierjének 40. évfordulóját. In Your Eyes, Kylie érkezik itt a Bestem.

Best FM a legjobb zenék. Mária érkezik, de Máriákat, nem Zsófiákat inkább tessék ma felköszönteni névnapjuk alkalmából. Van még ebből a napból 20 perc, úgyhogy itt az ideje, hogy elköszönjek. Ennyi volt a Night Shift. Holnap 6-kor jövök megint. Az Extrában Slim Fittel fogunk majd hip-hopot és R&B-t játszani 6 és 8 között. Santana érkezik, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék. Üzenet a távolból. Most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom. Úgy